0: 23 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel.
3: Megafon.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
4: Yeah. What's up, baby? Sage.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Kérdés, hogy mi a válasz? Megafon.

0: 3 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette. Majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvíz ellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
3: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette. Majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Egész éjjel. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: vannak a 90-es évek meg a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Győri Jánost, balassagyarmati független önkormányzati képviselőt hallják.
2: Sajnos vannak a bizottságok külsős tagjai között, akik rendszeresen távol maradnak a bizottsági ülésről. Fideszes, SZAB részéről egyaránt. Én úgy gondolom, nem kötelező bizottságokban részt venni, aki úgy érzi, hogy havonta egy alkalommal egy órát 60 ezer forintért erre nem képes, nyugodtan mondjon le. Vagy megkérheti a jelölő szervezetét, hogy küldjenek helyette mást, aki örülni fog ennek a feladatnak és segíteni tudja a bizottság munkáját. A jelölő szervezetektől azt kérem, hogy beszéljenek a jelöltjeikkel. Most lesz 2 hónap, amúgy is szünet jön, hogy döntsék el, szeretnének-e a bizottsági munkába részt venni, vagy inkább lemondanak. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vállalt feladatot bárki rendszeresen távolmaradásával bojkottálja. Még sokszor arra sem veszik a fáradtságot, hogy távolmaradási okát jelezzék.
0: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos mérések. Ezzel bírva ráz autósokat a szabályok betartására. Benhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Benhart László tavácsi rendőrkapitányság őrsparancsnok helyettesét hallják.
3: Állás szerint, ha 2 mérési pontunk van a sebességmérésre, az nem olyan egyszerű, hogy csak az út szélén megállunk és mérünk. Sajnos technikai eszköz az igényli a GPS jelet, és ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, és úgy végre legyen lefedettsége az eszköznek, itt az eszköznek vannak igényei, és én azt mondom erre, hogy ezt megvizsgáljuk. Ahhoz, hogy külön oda mérési pontot tudjunk igényelni, ahhoz fényképfelvételek, illetve GPS adatok beküldésével lehet kérni, igényelni egy ilyen pontot. Ezt meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Az jelenlegi most használatos sebességmérő készüléknek van egy bizonyos hatótáva, illetve van egy igénye, hogy mi az a távolság, amin belül ugye tud hitelesen mérni. Én úgy emlékszem, hogy a 150-200 méter, és hogyha a kisvasutat nézzük, az közel annyi. A másik olyan, ami felvetődhet az, hogy Pest megyében és országosan is szerintem a 30-as kilométer óra hatálya alá eső területeknek a méréséhez ORFK engedély kell.
0: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Sajtó Sándort, Tahitótfalu polgármesterét hallják.
4: Határozott ideig felfüggesztésre került az a pályázat, amire erre pályáztunk, és már 4 éve küzdünk ennek a fejlesztésén, létesítésén, és azt szeretném javasolni, kérni képső társaimmal, hogy az érvényben lévő árajánlat alapján, amit a Lidl programban beadtunk, vállaljuk be ennek a kiépítését. Gyakorlatilag van egy 4 érvényes árajánlatunk erre a beszerzésre vonatkozóan 2 helyszínt megjelölve, az egyik helyszín Tótfalui település részen a Szabadidőpark területén, és a másik az pedig a kemping mellett van az önkormányzati beszerzett, illetve a Sárkányai ügyület által működtetett kikötő melletti közel fél hektáros területen. Ennek nagyságrendben 7.862.570 forint a költsége.
0: Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyisérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi salgótarjáni strandröplabda tornára. Idén is 3 kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd.
5: Időjárás.
0: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
5: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipaksz a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
6: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
0: Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Győri Jánost, balassagyarmati független önkormányzati képviselőt hallják.
3: Sajnos vannak a bizottságok külsős tagjai között, akik rendszeresen távol maradnak a bizottsági ülésről. Fideszes, SZAB részéről egyaránt. Én úgy gondolom, nem kötelező bizottságokban részt venni, aki úgy érzi, hogy havonta egy alkalommal egy órát 60 ezer forintért erre nem képes, nyugodtan mondjon le. Vagy megkérheti a jelölő szervezetét, hogy küldjenek helyette mást, aki örülni fog ennek a feladatnak és segíteni tudja a bizottság munkáját. A jelölő szervezetektől azt kérem, hogy beszéljenek a jelöltjeikkel. Most lesz 2 hónap, amúgy is szünet jön, hogy döntsék el, szeretnének-e a bizottsági munkába részt venni, vagy inkább lemondanak. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vállalt feladatot bárki rendszeresen távolmaradásával bojkottálja. Még sokszor arra sem veszik a fáradtságot, hogy távolmaradási okát jelezzék.
0: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos mérések. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Benhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Benhart László tavácsi rendőrkapitányság őrsparancsnok helyettesét hallják.
4: Jelenállás szerint, ha 2 mérési pontunk van sebességmérésre, az nem olyan egyszerű, hogy csak az út szélén megállunk és mérünk. Sajnos technikai eszköz az igényli a GPS jelet, és ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, és úgy végre legyen lefedettsége az eszköznek, itt az eszköznek vannak igényei, és én azt mondom erre, hogy ezt megvizsgáljuk. Ahhoz, hogy külön oda mérési pontot tudjunk igényelni, ahhoz a fényképfelvételek, illetve GPS adatok beküldésével lehet kérni, igényelni egy ilyen pontot. Ezt meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Az jelenlegi most használatos sebességmérő készüléknek van egy bizonyos hatótáva, illetve van egy igénye, hogy mi az a távolság, amin belül ugye tud hitelesen mérni. Én úgy emlékszem, hogy a 150-200 méter, és hogyha a kisvasutat nézzük, az közel annyi. A másik olyan, ami felvetődhet az, hogy Pest megyében és országosan is szerintem a 30-as kilométer óra a hatály alá eső területeknek a méréséhez ORFK engedély kell.
0: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtos Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Sajtos Sándort, Tahitótfalu polgármesterét hallják.
2: Határozatlan ideig felfüggesztésre került az a pályázat, amire erre pályáztunk, és már 4 éve küzdünk ennek a fejlesztésén, létesítésén, és azt szeretném javasolni, kérni képső társaimmal, hogy az érvényben lévő árajánlat alapján, amit a Lidl programban beadtunk, vállaljuk be ennek a kiépítését. Gyakorlatilag van egy 4 érvényes árajánlatunk erre a beszerzésre vonatkozóan 2 helyszínt megjelölve, az egyik helyszín Tótfalui település részen a Szabadidőpark területén, és a másik az pedig a kemping mellett van az önkormányzati beszerzett, illetve a Sárkányai is által működtetett kikötő melletti közel 1,5 hektáros területen. Ennek nagyságrendben 7.862.570 forint a költsége.
0: Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyisérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi salgótarjáni strandröplabda tornára. Idén is 3 kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
0: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét, Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipaksza Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
5: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő
6: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És most Backspace. Backspace. Vissza az időben.
7: Hú, tapsvihar, minden megafonista, meg aki ilyen korán kelt, vagy aki már bent van a munkahelyén, mert hogy elmúlt 6 óra, nagyon szép csütörtöket kívánunk mindenkinek, Nórika drága, jó reggel.
8: Szép jó reggel.
7: Kis lazán, könnyedén.
8: Hát így, ahogy kell, jó nyári napon.
7: Így van. Karvas Anyika, jó reggelt neked is, hello.
9: Jó reggelt kívánok, sziasztok, szia Ádám, szia hallgatok, szia Nóri, talán bele
8: kellett volna kezdeni.
9: De nézd el, nekem az a lényeg, hogy itt vagyunk mi együtt, hárman, és ez már a második kiadásunk, hogy együtt töltjük ezt a reggelt. Reméljük minden hallgató velünk van július 2-án. Otto Ottokár, Manyi, aztán Maréza, Mia, Odin, Sarolt, aztán Várkony, ők még a névnaposok. Ma van a sportújságírók napja, nem szabad elfelejteni, 1995 óta. Hát Isten értesse őket is, na meg persze a születésnaposokat, na meg a hallgatókat is. Remélem mindenki jól van, felfrissültetek, és egy picit talán jobb a közérzetünk, maradjon is ez így. Mi mindent megteszünk ezért, hogy jó legyen a közérzetetek egészen 10 óráig.
7: Így van. Beszélgetünk majd egy, igen, hát lehet azt mondani, mozgókép készítővel, animátorral, animációs szakemberrel, mégpedig Szalkai Petivel, egy salgatalani fiatalember, és azért hívjuk őt fel majd 8 óra után egy kicsivel, mert hogy készítette egy Kapcsolat című kisfilmet, ez egy robotos...
8: Ez az, amit átküldtél nekem?
7: Igen, tematikájú kisfilmet, ami, hát meg kiderül, hogy milyen úton, de egy ilyen Los Angeles-i filmes fesztiválra bekerült, és hát bizony egy eléggé komoly kategória díjat vittem, mert a legjobb vizuál díját megkapta, úgyhogy a Petit hívjuk majd, csak beszélgetünk ennek a sztorinak az indulásáról, magáról, a videóról is. Előtte pedig, ha már nyár van, gyerekek, ugye? Tényleg már benne vagyunk a vakációban, most már nincsenek már csúszások, most már tényleg az első teljes hónap a nyárból, és akkor gyerekek is tudnak mindenfelé menni. Zseppénz kérdése. Jó, van egy friss felmérésünk, hogy hát a szülők hogyan és miképpen nyomatják, avagy nem nyomatják a gyerkőcsös évébe a költeni való lovettát. Úgyhogy ti, mint szülők, kíváncsi vagyok a véleményetekre majd, és beszélgetünk egy picit, hogy akkor mikortól kellett adni, mire,
9: és mennyi.
7: Itt volt-e valami limit, vagy szépen ezt nem tudom én, fokozatosan vezettétek be, jött-e plusz zseppénzé, mert elverte, és akkor nem adtál neki, mert azt vett, amit nem gondolt.
9: Én titokba adtam neki.
7: Na, jó, a titokba anya nem adj.
8: De szép, ez is
7: jó. Nagyon jó lesz, ez is.
9: Adott neki egy bizonyos összeget, én még aztán
7: kipótoltad. Na, ez is témánk lesz, úgyhogy ehhez várjuk a hozzászólásokat majd, hét után ez a témánk, most pedig a dalokkal indítjuk a csütörtök reggelt.

0: Itt is vagyunk egy kis szuszanás után, és akkor ha csütörtök, akkor általában magyar dalokkal szoktunk foglalkozni, és hát igen, a Neoton Familiát hoztam be.
1: Na, amit utálok. Mondani, hogy
2: mi?
1: Parancsolsz, Ádám?
0: Nekem a halálom. Tehát a halálom, én halálom, bár egyszer láttam Tereském, mondom, egyszer láttam Tereském, ott a Szabadság koncertnek én voltam a felkonfiás, akkor ott a Neoton volt, nagyon jó volt egyébként, de tehát én meghallom a meg nem tudom, bármelyik dalt, nekem végem van.
2: Szerintem kevés olyan zenekar együttes van, mint amilyenek ők, olyan múlttal, amilyennel ők rendelkeznek Magyarországon, és azt gondolom világszerte, és hát nyilván ugye Japánban is nagyon elismertek voltak, meg Franciaországban is.
0: Igen, de azért azt nem lehet elvitatni, ugye, hogy hát ugye Erdős Péternek ugye a nője volt Csepregi Éva, tehát hogy innentől kezdve... Tehát miközben Radics Bélát nem engedi egy lemez kiadni, és szegény halálra iszta magát, mert a legjobb gitáros volt ever, addig a Yamaha-i nem tudom én milyen popfesztiválon meg így repül a Neoton, miközben ugye Erdős Péter, meg ugye Csepregi Éva együtt van, tehát hogy azért mindegy, ezért sem vagyok egyébként annyira odaérte. Viszont a slágergyáros az Jakab György volt, tehát nem a Végvári Ádám, meg nem is egyébként a Csepregi Éva, hanem a billentyűs Jakab György volt az, aki gyakorlatilag rengeteg-rengeteg nótát írt, ontotta a slágereket, amiket ti mind ismertek, az mind Jakab György. És nagyon fiatalon elmúlt egyébként, úgyhogy a mai napon lenne 76 éves, és találtam egy olyan Neoton nótát, ami élő felvétel, és nem is, szerintem nem is hallottátok még a büdös életbe ezt a dalt, úgyhogy ebben most belehallgatunk, és egy-két sztorit azért vele kapcsolatban is, meg akár a Neotonnak kapcsolatban is egyébként majd elmondok nektek.
2: Hát bocsánat, de ismerem.
0: Na jó, helyes akkor.
2: Ennyiből már ismerem.
0: Mi a cím, azt nem tudod?
2: Majd eszembe jutott.
3: Szívtelen időt

0: hazudnám neked az élet dolgait, hogy semmitől se félj.
1: Mondta, nem is...
2: Maradjunk annyiba, hogy nem egy tipik neoton.
1: Azt mondta, hogy nem is neotont hallanál.
2: Abszolút ugye? Nem.
1: Nagyon. Tehát, hogy biztos, hogy...
3: Csodálatos.
1: Emlékül a cím egyébként.
3: Emlékül.
1: Igen, és hát ugye elindul az egész buli... Balázs Fecó, Pásztor, Galác, Som Lajos, ugye, tehát Debreceni Feri volt benne, tehát hogy tényleg...
2: Ez egy soványa névsor.
1: Így indult el, és akkor 72-ben voltak a tagcserék, Tiboldi János jött a basszra, és akkor Jakab György volt a billentyűs, és ugye ilyentől kezdve jöttek a Kócbabák, hogy lányvokál, Csepregi, és ilyentől kezdve ez egy ilyen új, már familiává alakult, és akkor már nem tudom, familia lett, és akkor igen, tehát Jakab György volt az, aki tehát tényleg öntötte a nótákat, Hegyrabló, Santa Maria, Szédütnapraforgó, rengeteg olyan sztori van, ami az övé. És azért néha beszélni kell ilyen háttéremberek is idézőjelesen, úgyhogy Jakab György az ilyen volt, úgyhogy még egy-két érdekességet hozok nektek, majd behallgatunk még a nótába.
0: Felment is tart!

0: végre írni. Ugye, Kár?
1: Ugye, Kár?
2: Muszáj belepofázni neki állandóan ezekben a nótákban? Most komolyan mondom. Tehát, hogy így hallgatnád, úgy így próbálnád
3: csak, hogy
2: élvezni,
3: tudjuk, hogy ismeri.
2: És így beleböfög általában ezekbe, érted? Tehát, hogy ez hihetetlen egyébként. Na, igen, kult szerepet vállalt a banda sikereibe, ugye Spanyolország, Japán, NSK, Dánia, Mexikó, Brazília, Dél-Korea. Igen. És hát aztán beteg lett 45 éves korában, és nagyon hamar elment, aztán utána egyébként talán 3 évig nem is jelentkezett sem, mivel a Neoton, akkor utána egy ilyen Jakab Gyuris emlékkoncerttel jöttek vissza az arénába, és akkor öntől kezdve tudták magukat nagyjából rendbe tenni.
3: Nem tudom, tulajdonképp új számokkal, nem?
2: Szerintem is, tehát ugye láttatok, jelzik Jakab György, öntől kezdve szerintem a Neotonnak így lőttek.
3: Mármint, viszont hogy volt így... egy annyira széles repertoáljuk, igen, amit ő addig megírt, hogy igen, azzal szerintem el lehet lenni.
2: De hogy öntől kezdve látszik az, hogy igen, biztos nagyon jó zenészek egyébként, de hogy úgy tűnik, hogy nótákat nem tudnak írni.
3: Mert meg volt a nótaíróljuk.
2: Jakab György az hiányzik. Igen. Na, jó van, úgyhogy tessék olyan neotonokat hallgatni, jó, amik...
3: Vagy olyat is.
2: Igen, ami értitek, hogy mire gondolok.
3: Értjük, jó van,
2: zenéljük egyet.

0: Mi vár ránk július 2-át érintően? Megnézzük, kedves hallgatók. Igen. Jóval kezdünk. 1844-ben először bemutatják az Erkel Ferenc által megzenésített himnusz.
1: A jó himnuszon?
0: Igen.
1: Igen.
0: Igen.
1: Ki a himnusza, hogy vagytok manapság?
0: A jó himnusz. Ez nagyon jó.
2: Jó.
0: Én is bírom.
1: Egyre többször hallom ezt a felvetést, hogy nyilván a sportoló az dobogón tetején álló magyar, és hogy mennyire lehetne esetleg változtatni
0: Mizsere?
1: A himnuszon. Én nagyon sokat hallom ezt.
0: Ja, mert hogy lehúzzák, hogy pszichésen rosszul van. Hat a himnusz.
1: Tehát, hogy mondjuk aki a dobogó első vagy ez fokán áll, és akkor tű-dü-dü-dü, vagy tehát egy ilyen lelkesítő zene, vagy
0: igen, ilyen, csak ilyen itt ugye, hát úgy tűnik, hogy Erkel meg egyébként Kölcsei az, aki gyakorlatilag ennek a műfajnak a sajátosságát megtartja, mert ugye ez tényleg műfaját tekintve, a mi himnuszunk, az himnusz. Például a Marseillaise az egy induló, az nem himnusz.
1: Igen, de tudod, hogy ki minek gond, igen.
0: Igen, tehát hogy a himnusz, az himnusz, tehát hogy itt az összes többi nem himnuszos nemzetnek kéne leváltani a himnuszait, hogy himnusz legyen belőle, érted? Mert így az van. Nem himnusz, hanem az nem tudom én.
1: De hogy pont ezt gondolják, hogy ez már...
0: Meg izé, meg nincs egy van, meg szövege, csak szól a zene.
1: Hogy ideje múlt.
0: Kedves.
2: Vannak furi himnuszok egyébként, tehát így a foci VB alatt azért több ország himnuszát meg lehetett hallgatni.
0: Hát persze, azok nem himnuszok, ez meg ért már meg, érted? Tehát, hogy legyenek büszkék a magyar sportolók arra, hogy nekünk a himnuszunk, az tényleg
1: büszkék, himnusz, tehát hogy én ezt nem a sportolóktól hallom, hanem a szurkolóktól.
0: Ja, azok meg pláne, tehát hogy mondom, ez a himnusz, tehát hogy egy himnusz nem azért...
2: Nem szabad nyúlni.
0: Igen, nem azért írta meg, hogy majd milyen jó lesz a szurkolóknak, hogy ez, tehát, hogy ez nem lesz jó, akkor a szurkolóknak akkor nem szomorú.
2: Ezt csak végig kell gondolni, ez rólunk szól.
0: Igen. Na, úgyhogy nem nyúlunk hozzá, viszont a múltkor, nem is tudom, hol voltam, ahol himnusz volt. Terénben voltam önfeleségi találkozón, ami 50 éves, és ott is szólt a himnusz, és még mindig nagyon kevés helyen hallom az eredeti megzenésített himnuszt. Ezzel egyébként foglalkoznunk egyszer a reggeli műsorban, hogy amik szólnak, az a
1: hagyjad is.
0: Igen, a Komcsi éra által lebutított, leegyszerűsített hangszerelés, nem is tudom ki volt az, aki ezt átvariálta, tehát nem az eredeti Erkel Ferenc által írt himnuszt halljuk nagyon sok helyen.
1: Sőt, igen. Szerintem a legtöbb ritkán hallani.
0: És ha fölmész a himnusz.hu-ra valami ilyesmire, akkor ott van az eredeti, amit egyébként szintén le lehet tölteni, és akkor lehet azt használni. Harangszóval kezdődik, verbunk van benne, tehát, hogy teljesen aha. Más zíze neki. Úgyhogy innen is üzenem minden intézmény vezetőnek, Pest meg Nógrád vármegye szerte, hogy tessék megkeresni és letölteni a rendes eredeti himnuszt, mert sokkal szebb. Na, jó van. Vár ránk Fodor Miklós!
3: Megspace. Vissza az időben.
0: 1989-es Nógrád van előttünk, igen, mégpedig, hát igen, egy július elejé szám, amely az elbocsátott zenekar címet adta, pontosabban a cikk, és arról szól, hogy bevégeztetett a Karancsszálló munkaügyi döntőbizottsága Radnai Ervinné, aztán Juhász Mária, meg Cseh Ferencné is, hogy igen, italos állapotban találták a zenekart a Karancsszállóban, úgyhogy utcára kerültek Gabora Károlyék, megkapták a felmondó levelet, és nincs cigány zenes hallgó tarjánban a Karancsszálló étteremben. És aztán egyébként itt ilyen pro-kontrás történetben megy végig erről a sztoriról a cikk, úgyhogy azért többször beszélgettünk már Balassagyarmat vonatkozásában arról, hogy milyen cigány zenei élet volt itt annól például az Ipoly szállónak a teraszán is például, úgyhogy most egy picit azért a salgótarjáni zenei palettát beszéljük át dr. Fodor Miklóssal, a salgótarjáni Dornél Béla Múzeum igazgató helyettesével. Szia Miki, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
0: Szia! Na, annyit csak egyébként nekem kapásból, hogy előjöttek nekem emlékek, amikor a kollégáddal, pontosabban itt a rádión belüli másik rovatvezetővel, Gere Józsivel beszélgettünk több ilyen cigányzenészes történetről, és hogy ez azért egy meghatározó volt Balassagyarmat számára.

0: Algotarjánban is volt azért ilyen annó, Miki, legalábbis ugye a cikk alapján itt azért felháborodás is volt az ügyel kapcsolatban, de hogy azért itt sejteti a cikk azt, hogy azért nálatok is volt ilyen élet.
1: Természetesen, hát ugye ez is Algotarjánban, sőt, rég is Algotarjánban volt, csak igazán vendéglátó ipari múlt jobban, ahol ugye nyilvánvalóan régen ugye ez hozzátartozott ugye a szabadidő kellemes eltöltéséhez, hogy vendéglőbe cigányzenekarokat hallgattak, mulattak, nyilván ez már 19-20. Század fordulójától ez megjelent itt Algotarjánban, tehát a polgárosodás kezdetétől volt több ugye olyan izraelita vendéglátósok, akik direkt hoztak is, hívtak is be Algotarjánba cigányzenészeket. Ugye a 19. századtól végig kezdett betelepülni a cigánydomb is, ugye azok közül több zenész muzikus család is volt. És néhány ismertebb nevet mondjak, Szilvi Ernest a kezdeti időszakban, Ernest bácsi, Bódi Rudolf, Hangonyi Rudas Rudolf, és aztán ugye általában ugye ez a családoknak, tehát a leszármazottak is ezt vitték tovább, ugye a zenész tevékenységet, a Gabora család, ugye, amit említette, most is ugye róluk volt szó, de ugye ez korábbi időkre is, hát ugye a zenész dinasztiának tekinthető, aztán a Fényes család, a Fényes is, akinek a két fiát, egy fiát, egy lányát 56-ban sorti során lelőtték róla, azt kell tudni, hogy érdekesség, hogy mikor meglátta a két gyerekét ugye holtan, akkor estére megőszült. De mindezek minden nagyon jó nevű, egyik nagyon, hogy tényleg nagyon jó szakmailag is, meg előadás technikailag, hiszen ugye ismerjük azért a viccet, amikor ilyen Yehudi Menuhint hallgatja a primás azébe, és akkor mondja, hogy hát ügyes, de asztalnál meghalna.
0: Én is hallottam még ezt a viccet. Nagyon jó.
1: De ugye, okay. Mert ugye ez egy szórakoztató iparág is volt, tehát nem szakmailag, meg tehát technikailag jó kell zenélni, hanem egy jó szórakoztató, hogy attitűd is kellett hozzá, és ebben is voltak kiemelkedőek. De említsük meg a Botos bandit, Botos Andrást, ugye már 45 után, általában jellemző volt ugye, hogy a 45 előtti időszakban bizonyos, tehát hogy ugye több vendéglőbe is, szállóba is volt Algotarjánban cigányzenekar, ugye a Vadászba, a Pannóniába, itt a központba, lent a külső pályaudvarnál, Badacsonyba, azt különösen szerették sokan a Badacsonyt oda levonulni, mert az már úgy kiesett ugye a város központtól, mert nagyon pár is mesélte, mint hivatásos katona, hogy oda jártak le, ott jó, az jó messze volt, és akkor ott is volt nemzeti szállóba is, és étterembe is volt természetesen. Az államosítás után pedig az volt, hogy igyekeztek őket jobban beintegrálni úgy, hogy nem mint önálló cigányzenekarok voltak, hanem egyrészt akkor már átnevezték őket népi zenekarnak, másrészt pedig beintegrálták őket a vendéglátóipari egységekbe, tehát az adott vendéglőnek voltak mondjuk az alkalmazott. Úgyhogy a 45 után ugye voltak cigányzenekarok, ugye a Beszterce étterembe, a Salgó étterembe, hát a Karanyszállóról ugye megint csak szó volt, tehát ugye ez talán a legrangosabb hely volt, ugye a Karanyszállóban zenélni, a Beszterce étterembe, de talán ezt említettem. Tehát voltak még cigányzenés helyek, és valóban egyrészt ugye a közizlés is, ugye, ahogy úgy kezdtek, ugye az a generáció mondjuk úgy kiöregedni, még talán azért ma is vannak, de azért úgy kiöregedni, akiknek ez volt a fő tehát zenei táplálék, onnantól kezdve ez úgy valóban rendszerváltás után már nem volt annyira jellemző a cigányzene, még azt tudom, hogy még néhány évvel ezelőtt láttam, hogy a Kiskulacsba, tehát a Szajna parton még volt cigányzenekar, most nem tudom, hogy van-e még, szerintem ez volt az utolsó mohikánya a salgótarjáni vendéglőknek, ahol lehetett még cigányzenére
0: szórakozni. Jó, szuper, de nagyon jó szakulatot, köszönöm.
1: Ugye Algotarján egyébként tényleg ugye ő nagyon sokat adott, tehát a itteni helyi cigánysága, a képzőművészettől kezdve az irodalomig, a nem is tudom már kiket, ugye zenészek terén is, hát ugye manapság már nem is nagyon beszélünk róla valóban, hogy Fancsik doktor, ugye aki két éve halt meg, ő írt egy cikket, ugye egy évkönyv cikket a algotarjáni cigányzenészekről, hogy már nem nagyon emlékszünk rájuk, hogy pedig annak idején ugye ez meghatározott vonzó eleme volt Salgó Tarjának.
0: Hát ezért beszéltünk.
1: Igen. Cigányzenekar.
0: Ezért beszéltünk róla most, úgyhogy Miki, köszi, hogy összefoglaltam.
1: Nem, említsük a Schneidberger családot, és hát, nem cigányzenészek voltak, hanem már ugye az apa is ugye ilyen jazz zenekarba játszott, inkább ilyen éttermi zenekarokban.
0: Igen, hát még mind a mai nap ugye Ferenc az ezek azért szinten is egy igazán kiemelkedő gitáros, Schneidberger Ferenc. Igen. Oké, Miklós, holnap folytatjuk. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Mi pedig megyünk is tovább a zenékkel, és aztán a hetes hírekkel.

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombas slágereivel. Szarka Tamás és zenekar a koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
9: Megéri hozzánk jönni.
10: Viszek egyet a Daniel Klein karkatűből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
11: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
13: Jó húsban vagy, cibém.
12: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
13: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
14: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
15: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Te írtál egy szörnyfilmet.
15: Idén.
18: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Okay.
19: Karamel macchiato.
15: Minyonok és szörnyek a moziban.
0: Reklámot hallottak.
20: 7 óra van.
0: Itt a Megafon.
21: A mikrofonnál Szendi Hajni.
22: Hírek.
21: Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Több munkavállalójától is megválik a budapesti közlekedési központ. Miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál.
2: Melegben hideg, hidegben meleg.
20: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
22: Minden, ami klíma.
23: Időjárás.
24: Időjárás.
21: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
25: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
26: Közlekedés.
21: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
27: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
29: És most indítjuk a napot. Start menü.
30: Start menü.
29: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
30: Megafon.
31: Nagyot szól.
32: 7 óra múlt 3 perccel, nagyon jó rádiózást kívánunk mindenkinek itt a hírek után. Hát úgy döntöttünk, hogy egy picit bejelentkezünk, ugye? Jó reggelt.
33: Jó reggelt.
32: Drága szevasz.
33: Hello, hello.
32: Sanyika, neked is jó reggelt. Hello.
34: Mindenkinek jó reggelt, nem csak nekünk, hanem mindenkinek. Július 2-a csütörtök van, a telefonszámunk 0-35-95-7-95-7, ingyenes Viber számunk 0-35-566-22-62, írjatok, szóljatok hozzánk, kérdezzétek Nórit, vagy az Ádámot, vagy engem, üzenjetek nekünk, az a lényeg, mi egészen 10 óráig itt vagyunk veletek, jönnek a megaslágerek, és az első téma hamarosan érkezik is.
32: Így van, és turkálunk a zsebben, ezt imádja, karva. Sanyi, úgyhogy megmondjuk majd, hogy miért.

0: nálunk tehát a zsebben. Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, és kellenek a hozzászólások majd, jó, mert kíváncsiak vagyunk arra, hogy drága hallgatók, ti ezt hogy oldjátok meg, főleg a szülőkhöz szólunk most. Úgyhogy 0630 566 2262, ez a Viber számunk, és ami a lényeg, hogy hát a zseppénz téma körével foglalkozunk, mert ugye most már tényleg beindult a nyári szünet, itt van rendesen a vakáció, nincsen ugye csonka hónap, mehet a gyerek, de azért, na, tehát hogy...
1: Hogy mégis hogy.
0: Mégis hogy és miből. Úgyhogy beszélgetünk majd mindjárt arról, mert van egy friss kutatásunk, amely azt vizsgálta, hogy a nyári szünet kezdete előtt így, hogy mennyi pénzt kapnak a magyar gyerekek, és hogyan bánnak azzal. Ugye. Érdekes lesz az akkor, hogy ki mennyi pénzt adott. Jó, adsz-e még? Ha és ha úgy van, akkor mennyit? Karvaj mennyit adtál te a gyereknek? Tehát mi az ideális?
2: Sokat.
0: Sokat azt mondja, tudod, érzi, megbánó hangon.
1: Ha mesélni tudna a pénztárcád.
0: Igen. Mi az, hogy sokat azért? Csak így pendítsük meg a témát, jó? Még ne fejtsd ki.
2: Attól függ, ha csak mitől otthon volt, akkor azt mondtam, hogy majd ők délután mennek a közelbe mondjuk fagyízni, akkor nyilván anyától is kért pénzt, de én is adtam neki titokban. Ha pedig mitől nyaralni ment, akkor nyilván, akkor mondjuk teszem fel, akkor még az jó pénz volt 2000-es évek elején 5-6 ezer forint, akkor volt, hogy még egy tízest is odaadtam neki. Pluszban, nélkül, hogy én az anyjának mondtam volna.
0: Mm-hmm. Oké, te is pénzes voltál vagy?
1: Igen, ez hogy most nyilván nekünk ugye a nagylányod, neked is annyi nagyjából egy félekorú az én nagylányomhoz.
2: 95-ös a
1: Ramcsi. Ez nekem 2000-es, szóval, hogy igen, de okay. Igen. Viszont a Panni most 12 éves, és most így jóval aktuálisabban tudom
0: pont
1: mondani.
0: Pont benne lesztek ebben. Benne jó, akkor beszélgetünk majd. Igen, mert hogy én is kaptam zseppénzt, tehát mondjuk nyilván más volt a zseppénz kiosztásnak a műfaja, és egyébként várunk e kapcsán is hozzászólásokat, mondjuk a 2000-es években, mint most.
1: Tehát, a mi gyerekkorunkról meg ne is beszéljünk.
0: Arról meg ne is beszéljünk. Igen, de majd beszélhetünk egyébként. Tehát tényleg én emlékszem rá, hogy nekem milyen zseppénz beosztásom volt. Nyilván azért, mihez kell, hogy hol vagyunk? Én 2006 környékén járunk már, akkor érettségiztem. És azért ott már... Igen...
1: Ott már feljönnek az emlékek, én látom az Ádámon, jönnek föl az emlékei.
0: Mire lehet beszélni, tehát ugye ez pont az, hogy nyilván mire kellett a zseppénz, a táncház belépőre meg sörre. Tehát,
1: de ennyi nem kérdés.
0: Ennyi, erre kellett, okay. Erre kellett a zseppénz. Ma már ezt nem teheted meg, egyrészt azért, mert, és egyébként nagyon érdekes, azért nincsenek ilyen közösségek, mert egyik vendéglátó sem meri bevállalni azt, amit mondjuk bevállaltak adó. Hogy akkor itt érted, most itt... Hát de persze, hát érted, tehát hogy igen. Tehát hogy igen, nyilván sörre kellett, meg koncertre kellett, hát, igen.
1: Persze.
0: Igen, vagy számítógép videójátok,
1: aki
0: ilyesmi.
1: Még rá is gyújtott, na, arra is.
0: Igen, úgyhogy beszélgetünk erről majd mindjárt, és várjuk a véleményeket a Viber számunkra.

0: hogy emlékszel?
1: Ki mennyi zseppénzt adott vagy ad a gyerekének, és mennyi az ideális, erről beszélgetünk ebben az órában, és hát igen, itt vannak Karvas Anyi, és meg a Stancsik Nóra, és akikkel tudunk arról beszélgetni, hogy mennyi pénzt adtak, vagy adnak most a gyerkőcöknek. Egyébként már jönnek hozzászólások a Vibe számunkra, 0630 566 2262. Nálunk a 12 éves fiam minden héten kap 3000 forintot, ebből veszi meg, amit szeretne, de ha elfogy kedden, akkor a következő hétig nincs utánpótlás, így megtanulta beosztani. Például egy ilyen. El tudunk indulni, akkor e fölé el is. Na, Sanyika, akkor talán kezdjük akkor most első körben veled, mert hogy te már nem vagy zseppénzosztós, aztán majd a Nóri felé, mert ő már volt
2: is, meg
1: még
2: van
1: benne
2: is.
1: Van, hogy te hogy adtál zseppénzt Annó Ramónának?
3: Hát, ha tudtam, hogy mondjuk nyáron mit fog csinálni. Most nyilván, ha mondjuk volt valami nagy terve, vagy koncert, vagy ilyesmi, azt mi rendeztük szülők. Tehát arra nem volt gondja, de ha mondjuk teszem fel átment, vagy bement mondjuk Balassagyarmatra a lányokkal csavarogni, akkor mit tudom, anyukája adott neki 1-2000 forintot, de én este még mondjuk kint beszélgettem vele, dumcsiztam vele, és akkor még mondtam neki egy kis zseppénz, odaadtam neki akár egy 5000-est, vagy ilyesmi. Nem mindig mondtam el a tüntinek. Hát ez a mi titkunk volt, és ha pedig mondjuk ment osztálykirándulásra,
1: jó, az nyilván, az dedikált.
3: Akkor ugyanúgy adtunk neki pénzt, vagy ha elment nyaralni például, akkor is. De ő mindig úgy beosztotta. Tehát azt az egyet nem mondhatom, hogy ő elszórta volna a pénzét. Tehát mindig úgy jött haza, hogy még maradt is pénze, hozott kis apró ajándékot nekünk, aminek nagyon örültünk, de mindig ott volt az, hogy tényleg bármikor számíthatott ránk. Ő nem.
1: Akkor nem volt ilyen korlát belőle, vagy akkor mennyit kap mondjuk heti szinten, nem. Vagy napi szinten, nem. Vagy akkor...
3: Nem is tudhattad volna ezt így belőni, hát most egyik nap mit tudom, elmentek hárman fagyizni, és akkor mondjuk lehet, hogy két gombócra elegendő lett volna az a pénz, amit adtunk neki, de mi van akkor, ha most lekési a buszt, akkor nem, hogy már még ne tudjon még fagyizni, vagy beülni üdítőre, vagy ilyen, nem.
1: Értem.
3: Ugye, aki be tudja osztani a pénzt, az úgyis beosztja. Aki meg elszólja, úgyis elszólja, adhatod neki a világ pénzét.
1: Igen, csak hogy akkor mi az, hogy, nem fogod adni egyébként, hogyha elszólja, tehát valami fajta edukációt, akkor hát kell a szülő
3: részéről. Egy idő után rájössz, hogy nem szabad, és kell valami korlátot. Nem tudom, ez ugye Ramcsinál nem volt. Tehát ő tényleg úgy mindig meggondolta, megfontolta. Tudtuk azt, hogy mondjuk akár amikor gimibe is járt, érted? És azt mondta, hogy beül a csajokkal sütizni Balassagyarmaton, vagy akármikor mondtam, hogy hát ne legyél pénz nélkül, szívecskéd.
1: Jó, oké, ez így akkor jogos. Jó, arról szól maga a felmérés.
2: Na, kíváncsi vagyok marhára.
1: Igen, ugye, hogy nagyjából az derült ki, hogy a szülők szerint a 7 és 10 éves kor között alkalmas elkezdeni a gyereknek megtanítani azt, hogy mi is az a pénz használat. A nevelés ekkor indul be, és általában a szülők nagy része ilyen 7-10 éves korban vezeti be a zseppénzt. De egyébként most egy 7 éves gyereknek szomnak kell zseppénz. Most komolyan. Egy elsős gyereknek mire kell a zseppénz?
2: Ezt annyira nem tudom. Tudod, mire lehet? Hogyha esetleg úgy gondolja a szülő, hogy gyűjts. Tehát, hogy ő nem fog neki telefont venni, vagy toltartót, vagy nem tudom. Én erre tudom elképzelni.
3: Mi arra azt csináltuk, hogy volt egy persely, nekiadtam, és ő, vagy az anyukája, és ő betette.
1: Olyan nem volt, hogy mennyi mosogassák kapsz érte egy százast?
2: Nálunk nem.
1: Nem? Egyikötöknél sem.
2: Ilyen jellegű nem.
1: Jó, azokban a családokban, amelyekben ekkora korú gyerek él, ugye a szülőknek 94%-a már adnak ugye rendszeresen költőpénzt, ez a havi összeg általában 1 és 24 ezer forint között mozog.
2: De tág.
1: Tehát tág a sztori. Tehát most ez összeg általában az, hogy 1 és 24, egyébként mindegy, tehát akkor legyen, az mondjuk 12, lőd be. Azonban a válaszadóknak a 20%-a még ettől is magasabb összegű zseppénzzel indítja a pénzügyi nevelést, és minden harmadik magyar gyereknek van rendszeres zseppénze a kutatás szerint. Igen. Ami még ebből kiderül, hogy ugye az alfa generációk ugye igen korán jutnak okostelefonhoz, viszont a pénzügyek terén később lesznek digitálisak. Igen. Ugye nagyjából a nyolcas okostelefon 8 évesen van meg, viszont ugye igen, az ilyen pénzügyi dolgokkal már csak ilyen 13-14 éves korban foglalatoskodnak. Tehát nagyjából így állunk össze. Hogy akkor egy, jó, lehet, hogy valaki 24-et ad, valaki mondjuk egyet ad, de lőjük be a 12-t mondjuk.
3: Figyelj, a Ramcsinak mondjuk mindig feltöltős telefonja volt, tehát feltöltőkártyás telefonja volt 10 éves, amikor elkezdett Balassagyarmat rajálni, azt mindig mi álltunk. Tehát az nem is
1: jó,
3: volt
1: az kérdés. Oké, mert az telefon kell, az rendben van, az gyakorlatilag olyan, mint hogyha befizetett pluszban a...
2: Hadlányomnak a mai napig mi fizetjük a telefonszámlát, mert egy flottába vagy, aha, már felnőtt, de minden.
1: Közösen. Jó, nálatok akkor hogy volt, Nóri, vagy hogy van? Tehát, hogy Eszternek is nyomottál annó...
2: Figyelj, Eszternek is úgy volt, hogy én sem voltam el, nem voltunk sose, hogy most heti zseppénz. Nem volt ilyen fix.
1: Anya, menjünk közébe, adsz pénzt?
2: Így. Ennyi? Így. És nyilván igyekeztem reális keretek között, de úgy, hogy azért, mit tudom én, tényleg, ahogy mondta Csanyi, hogy most ne maradjon hoppon, azt meg tudjon inni bármit, hogyha úgy gondolja. Illetve ugye a buli
3: is... a barátnők előtt is, nem?
2: De nem tudom, mert ők azért azzal megvoltak, vagy megbeszélték, tehát, vagy összedobták.
3: Tehát ha most elfogyott volna a lányodnak a pénze, és akkor úgy kell kérni valamelyiktől, akár a buszra, vagy mit, az olyan ciki lenne.
2: Hát lehet, hogy ciki, igen, de nem volt ilyen végül is, tehát valószínűleg ezt ilyen formán ki tudtuk küszöbölni, tehát inkább aktuálisan akkor adtunk. Én a mulattozásnál is, amikor, mert nyilván azt még nem tudom értelmezni a 6-7 évesnek tényleg, hogy minek, mert amikor még többnyire azt én viszem, én hozom, persze, nem tudom én.
1: Kellek,
2: azt
1: megveszem.
2: Azt megveszem, ennyi. Igen. De hogyha idősebb, már ahogy a nagylányomék is, ahogy elkezdtek bulizgatni, járni, vagy nem tudom, akkor én mindig azt mondtam, hogy ha igyon valami normálisabb italt, tehát akkor inkább adtam nem rengeteget, de annyit,
1: kicsit
2: hogy
1: több pénzt,
2: tudjon...
1: hogy akkor ne a legalját igye, hanem így, akkor már normálisan igyon.
2: Tehát, hogy én erre próbáltam egy kicsit így rámenni, illetve mindig jöttek hozzánk. Tehát az este elején az a lényeg, én lássam, ismerjem is a mai napig, hála Istennek ismerem a barátnőket, barátokat, tehát, hogy én ezen a vonalon voltam. Zseppénz meg... még, én még azt sem tudom tényleg mondani, hogy most úgy igazán gyűjtögessen valamire, mert ha szülinap, névnap, illetve a nagylányom első unoka, úgyhogy a mama, papa, tehát anyukám még kis szénét tömték mindig a zsebét egy ilyen-olyan ezres, vagy nem tudom milyen pénzzel. Tehát, hogy ez alkalomszerű, én azt mondom. Uh-huh. Nem is tudom, hogy sikerült-e pénzügyi tudatosnak nevelni.
1: Hát, ha nem herdálja, akkor ember van, érted?
2: Herdálni nem herdálja, shoppingon imád. Tehát, hogy egyszerűen a 445. ilyen-olyan cipő is, mert más színárnyalatban van, de mindegy, én sem szólhatok semmit, mert nekem is elég széles ruhatáram van, zárója bezártam. Panni pedig most, aki 12 éves, lassan 13 lesz, nála megint nincs ilyen, hogy havi zseppénz vagy heti zseppénzt adnánk, viszont ő gyűjtöget. Képzeljétek el, hogy már nem persely, ugye egy kicsit 21. századibb, a sógoromtól kapott egy ilyen mit tudom én, 30 centi magas kis szép, de gyerek szép, tehát hogy számkódos, és ahogy beleteszed, tehát bele is tudod dobálni, mint egy bankautomata elnyeli a pénzt.
1: Betojás.
2: És iszonyú hangosan zenél ilyenkor, meg akkor is, ha ki akarod nyitni. Aha. Tehát, hogy egy ilyenbe gyűjtögeti. Nagyon jó pofa, és ugye amit kap a szülinapjára ide-oda, tudom én, valaki, mama bejönni, és éppen ad egy ezres vagy fagyira neki, vagy bármi, akkor azokat bedobálja.
1: Az jó.
2: És ő viszont így gyűjtöget, tehát hogy mondta, hogy majd még nem tudja mire, de gyűjtöget, hogy ha egy ez nagyobb
1: jó
2: összegre.
1: Ez jó.
2: Illetve csináltunk neki egy ilyen kártyát. Tehát ez ott a...
1: Van kártya?
2: Gyerek verziót. Igen.
1: Jó, egyébként valaki most pont azt írta, csak hirtelen eltűnt az SMS, jó volt, hogy az elolvasom, a nagymamától kapott pénzt mindig félretettük neki, a zseppénzt viszont elköltheti, amire szeretné, így megtanulta, hogy van különbség a megtakarítás, meg a költőpénz között.
2: Így.
1: Valaki azt írja. Mi inkább élményeket adunk, nem pénzt, ha moziba akar menni a barátaival, kap rá, de havi fix összeget nem. És valaki, igen, nálunk nincs készpénz, ugye egy számlára kapja a pénzt 15 éves lányom, sokkal jobban követi, hogy mire ment el, és én is látom.
2: Ez teljesen jogos, ott mi is tudjuk nézni, igen, hogy a kártyás fizetési dolgait. Ja, illetve ami a munka, vagy kérdezted, igen, csak eszembe jutott, hogy ezen a kártyás valami csodán van olyan lehetőség, hogy kihívás, vagy feladat, tehát hogy te a mit tudom én, 1000 forintot átutalsz, ha nekünk ilyen volt az utóbbi, hogy férjem kitalált, Ricsi, hogy kocsi takarítás. Panika, takaríts ki a kocsit, és akkor, ha igen, bepipálod a applikációdon, aha, és megy a pénz.
1: Jó.
2: De ilyen 1000 forintok, szóval okay, nem nagy, de maga, na, hogy meglegyen ez
1: azért
2: a...
1: Azért van ilyen.
3: Ez ösztönző.
2: Igen. Van.
1: Na, jól van. Ki mire költötte a zsebpénzét annó? Még erről beszélgessünk majd mindjárt, úgyhogy várjuk a hozzászólásokat is. Viberen 0-30-56-22-62.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Lemondásra kéri a balasagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 000 forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a Városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 2,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Több munkavállalójától is megválik a budapesti közlekedési központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál.
0: Időjárás.
5: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
6: És most indítjuk a napot. Start menü.
4: Start menü.
6: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
4: Nagyon szól.

0: itt is vagyunk, és akkor megnézzük, hogy ki mire költött a zseppénzt.
1: Mi már jó. Tudjuk, hogy Ádám mire.
0: Igen, meg Sanyi mire.
1: Jó. Sanyi, igen.
0: Jó van, azt mondja, igen, én bélyeget és fociskártyát vettem, akkoriban ez volt a legnagyobb kincs. Igen, én kosaras kártyákat vettem. Arra ment bizony nekem.
2: Kártya, ha már viccet félretéve, tényleg én meg

0: Hogy én mit, igenis, kosaras kártyákra arra költöttem pénzt. Igen.
1: Én itt a Hello Boutique-ba szerettem apró hülyeségeket venni.
0: Ilyen kis, ezért kis szírszárakat?
1: A minden szírszárat nő, lánynak, hát jó, tudod. Okay, okay. Radír, meg kis ceruza, meg a töltő ceruza, meg a...
0: Bravo magazin, Popcorn magazin, hónap elején megvettem, utána már csak számoltam, mire elég a maradék.
1: Ez sem ma volt egyébként.
0: Gondolom, ezt most nem látom, de női hallgató írhatta, gondolom. Igen. Aztán... itt egy őszinte hallgató, és nálunk minden forint ment a játékterembe. Flipperezés, Street Fighter, Mortal Kombat, pillanatok alatt eltűnt a zseppénz. Hát el is hiszem.
1: Ez nekem, hála Istennek, ez soha a büdös egy életben nem vonzott.
0: Igen.
1: Vagy lehet, hogy én mondom csak, hogy hála Istennek, és lehet, hogy nagyon sokan oda vannak egyébként a szerencsejáték, vagy ezekért a játékokért, de nem tudom, engem az oda egy forintot se pacsáltam volna.
2: Flipper, ez én is ülpereztem honton a kocsmába, tehát ez benne voltam, de annyira nem.
0: Azt mondja, hogy valaki lottózóra nem mentem, de a videótékába. Igen, összedobtuk a havarokkal, kivettünk két akciófilmet, és egész hétvégén azt néztük.
1: Na, hát
0: nem mekkora. Hiszem, hogy akciófilm volt az.
1: Biztos az volt.
0: Biztos, nem hiszem, hogy az volt, gyerekek, de mindegy.
2: Az is egy akció, de hát mindegy.
0: Nem volt idézőjebb az akciófilm, de hát tudjuk, hogy mit jelent az akciófilm, hogyha a havarokkal kivettek.
1: Figyelj, én nekem még, ami eszembe jutott, zseppénz, volt az az acélbetétes márkás.
0: Igen.
1: Na, és
0: arra gyűjtöttél?
1: Arra, mert hát nyilván
0: baromira drága volt akkor is, meg
1: drága
0: most
1: volt
0: is.
1: Akkor is.
0: Ha valakinek volt olyan surranója, emlékszem rá a rocker havara köréből, akkor azt mondtuk,
1: az, és
0: hány soros,
1: a hány soros, igen,
0: ugye, és akkor
1: igen.
0: Az egy íz, és akkor nem csak már fekete, nem tudom én, barna, vagy kék.
1: Úristen, bizony. Én például arra nagyon emlékszem, brutál. Hogy arra gyűjtöttem.
0: Igen. Na, jól van, gyerekek. Megyünk tovább, és akkor egy salgótarjáni témával fogjuk majd folytatni. Köszönjük szépen a hozzászólásokat, a zenékkel megyünk tovább.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyestartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
1: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Illumination! Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Hí, big a kaiju!
1: Idén...
7: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Okay.
8: Caramel Macchiato!
1: Minyonok és szörnyek a moziban.
9: Reklámot hallottak.
10: 8 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos mérések. Ezzel bírva ráz autósokat a szabályok betartására. Beinhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út. Az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyi sérülés, Darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete, a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Oroszország, Kína, valamint a szélső jobboldali és szélső baloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra. Ezt Alexander Domrit, német belügyminiszter közölte a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Tavaly 60 ezer büntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, és nagyjából a tetleges elkövetések száma is 10%-kal növekedett. A bemutatott alkotmányvédelmi jelentés szerint a külföldi államok által elkövetett szabotás, kibertámadás, kémkedés hasonlóan súlyos gond. Németországban tavaly 36 ezer kibertámadás történt, elsősorban Iránból, Oroszországból és Kínából. A belügyminiszter szerint állami struktúra destabilizálása, politikai befolyás szerzés és a német közbeszédre, közviszonyokra való nyomás és szándék is a háttérben áll.
0: Időjárás.
11: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előre jeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
11: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
2: Itt is vagyunk újra, jó rádiózást mindenkinek.
10: Jó reggelt.
2: Sándor, meg vagy? Meg
12: jó
2: vagy.
12: Reggelt, persze, sziasztok.
2: Jó van, oké, csak mindig figyelni kell majd a mikrofonos piktogramot, hogy itt van-e a szentem, nehogy eltűnő itt nekem.
10: Néha így eltűnik az éterben.
2: Budapesti éterben eltűnik itt nekünk. Salgótarján, Los Angeles tengelyen vagyunk ebben az órában, gyerekek.
12: Uh-huh. Jó távolság.
2: Igen, ebben a távban, meg ebben a tengelyen vagyunk. Mégpedig azért, mert hogy nem is olyan régen megrendezték az idei Fantasy Skiffy Film Fesztivált Los Angelesben. Ez hát gyakorlatilag különféle kategóriákban lehetett benevezni, mint a legjobb fantasy film, legjobb skiffy film, legjobb rövid film kategória volt, legjobb story, legjobb rendezés, tehát hogy ilyen kis filmeket be lehet tolni, ilyen skiffy fantasy kategóriában. És hát igen, nem is olyan régen hívett engem a Szalkai Péter barátom, ismerősünk, aki egyébként munkatárs is volt ilyen tévés történet kapcsán, megkeresett minket, hogy hát elúságolja nekünk, hogy ott képzeljük el, hogy benevezték ezt a filmet erre a fesztiválra, amit ugye ők készítette kapcsolat címen, Contact címen, és hát ugye most lementek itt a vetítések, lement ugye itt a zsűri, megnézték, stb. És ugye Best Visual Design kategóriában, tehát a legjobb látvány kategóriájában ez a kapcsolat című film kapta meg a díjat, az első helyezést, úgyhogy a Péterünkkel mindjárt beszélgetünk egyébként erről az egészről. Óriás a történet, tehát tényleg az van, hogy akkor itt igen, a legjobb látványtervezés díja.
12: Én rossz zsűri tag lettem volna.
2: Rossz, mert hogy
10: ebben a kategóriában.
2: Ugye a látványterv kategóriában.
10: Nehézkes lett volna.
2: Igen, és egyébként fönt van a film, a nagy videó megosztom, úgyhogy nyugodtan meg lehet nézni. Nórának is elküldtem tegnap. Nagyon jó a történet, mert hogy egyébként az Ente Ferenc Színháznak két színésze van benne, ugye Házi Anita, illetve a robotot játszó Farkas Zoli, az, aki egyébként szerepel benne, és ugye egy nagyjából 6-7 perces kisfilmről van szó, aminek a storyboardja, a történet az annyi, hogy úgy képzeljétek el, kedves hallgatók, ha még most nem akarom leszpoilerezni, de hogy ugye egy programozó hölgy ül a számítógépen, és próbál ugye életet lehelni egy mellette éppen készülő robotba.
10: Ugye szemmel látható, hogy sok-sok kütyű van körülötte.
2: Igen, és akkor a programozásról elindul az egész, és akkor hogy tanítsa őt be, és akkor mi az, hogy szerelem, és stb. Stb. És a végén egyébként egy nagyon érdekes kis kapcsolat alakul ki ebben a 6 percben, borzasztóan jó és nagyon tömény.
10: Nagyon durva.
2: De nagyon jó. A végén zene tök jó, hidegrázós az egész történet, úgyhogy a Pétert hívjuk mindjárt, picit beszélgettünk, ugye, mert hogy az egész látványterv az övé, mert ugye ő korábban is egyébként, tehát hogy mondjam, animációs filmekben ő tevékenykedett, úgyhogy neki ez a szakmája, és picit beszélgettünk magáról a díjról is.

0: akkor maradunk még a Los Angeles salgótarján vonalon, kedves hallgatók.
1: Szűk egyenesen.
0: Így igaz, mégpedig egy, hát egy kisfilmes siker kapcsán, aki most tekerne ránk, ugye 95.7.91.9, és üdv a streamereknek is, mert hogy megafonafen.hu. Igen, nemrég rendezték meg Los Angelesben a Fantasy Sci-Fi Film Fesztivált, ahol több kategóriában is díjazták a kisebb, rövidebb, hosszabb filmecskéket, és hát, hogy ide LA-be, hogy be salgótarján.
1: Hogyan jutott
0: Igen, you know, az úgy, hogy hát Szalkai Péter által készített, megálmodott és tervezett látványban is összerakott film a kapcsolat, a Contact Best Visual Design kategóriában díjat nyert, tehát a legjobb látvány tervezés díját hozta el ezen a Fantasy Sci-Fi Film and Screenplay fesztiválon.
2: Óriási dolog.
0: Igen, és ugye az előbb mondtuk, hogy nagyjából miről szól a filmecske, és hogy mennyire klassz a látvány is benne, és ugye a Zente Ferenc Színház két színésze Házanéva és Farka Zoli van benne szereplőként, tehát egy nagyon jó, és a végén egy hidegrázós végkifejlettel van az egész megírva, úgyhogy hát nyilván valóan, úgyhogy mi korábban a Péterrel itt a TV Sztorikban is együtt dolgoztunk, mondtuk azt, hogy akkor jó, akkor a Petit fölhívjuk, és akkor beszélgettünk vele erről az egészről, úgyhogy Szalkai Péter itt van a vonalban. Szia Peti, jó reggelt!
3: Sziasztok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: Szia, jó reggelt.
0: Na hát óriási gratula első
1: mindenek
0: körben.
1: Előtt, igen, zseniális.
0: És Nórának elküldtem meg tegnap este, hogy ezt nézze meg mindenképpen, és hogy akkor itt összebeszéltünk még a adáson kívül, hogy hát egy ilyen hidegrázós vége is volt ennek a filmnek. Na kezdjük a Kályhától, akkor honnan és mikor indult el ez a fajta projekt, Peti? Kezdjük talán tényleg innen.
3: Nagyon szépen köszönöm a dicsérő és elismerő szavakat. Hát ez a konkrét, erre a konkrét projektre gondolt.
0: Igen. Mert azt mondtuk a hallgatóknak, hogy te egyébként benne voltál sok minden, mert animációs filmek készítésében, meg nem tudom, tehát hogy ezeket a szakmád, de akkor maga ez a kisfilm, ez akkor honnan indult el, Peti?
3: Tavaly fejembe vettem, hogy hát 30 éve foglalkozom mozgóképpel, és hát nagyon szeretem, imádom, ez egy szerelem, és hát arra gondoltam, hogy a Eszterházy Károly Katolikus Egyetem mozgókép és média szakára felvételizem, és ott egy kétperces filmetűd volt kiírva felvételi feladatként, és hát akkor gondoltam, ami tőlem telik, azt megpróbálom megtenni, és így született ez a film.
1: Tehát ezt arra készítetted?
0: Te felvételi.
1: Megőrülök. Mit mondtál, hány éve?
3: Ez tavaly volt.
0: Uh-huh. De Peti már 30 éve benne van egyébként ebben.
1: Nem, csak hogy a témát érintve, aha, tehát hogy ami lett a kis filmet témája, igen, hogy ez, mert én kíváncsi voltam, hogy ez mikor ihletett meg, vagy mikor gondoltad te azt, hogy na, valami ilyesmit
0: összehoznál. És akkor hogy kerül ez akkor elébe? Akkor menjünk tovább.
3: A feladat címe volt a kapcsolat, tehát ez egy kiírás volt, tehát ez nem saját kútfőből
0: én
3: hip-hop találtam ki, tehát a téma meg volt adva, és a téma kapcsán találtam ki ezt a sztorit. Hát elébe pedig úgy került, hogy az egyik volt munkatársam, még az előző munkahelyemről, ő megnézte, látta, elküldte egy ismerősének Svájcba, Svájcban van egy filmfesztivál, és akkor az ismerőse mondta, hogy hát legyek már olyan drága, és oda nevezzem be, mert ő szerinte ezt biztos, hogy értékelnék.
1: Mennyire jó.
3: Ez a svájci fesztivál, ez novemberben lesz, beneveztem, de ennek kapcsán rábukkantam egy oldalra, ami összesíti a világ összes filmfesztiválját, és akkor hát ennek kapcsán szóba került ez a Sci-Fi Filmfesztivál is, és akkor oda is elküldésre került. Ez már most lezajlott. Mikor? Két hete, aha, volt a szakmai értékelés, és július 7-e, 8-a, 9-én lesz, azt hiszem, az Egyesült Államokban egy ilyen zárt láncú vetítés, ahol producerek és forgalmazók is meg fogják nézni
1: az filmeket. Akkor az még bármit is hozhat.
0: Azt akartam akkor kezdeni, akkor ennek egyébként mi lehet a további élete, Peti? Tehát hogyha mondjuk ez a szakmai belső megnézés is megtörténik.
3: Hát nem tudom, nem tudom. Talán egy fatalista betét, vagy egy ilyen az, hogy a Netflix logó volt elején van, de azt én poénnak tettem bele, mert hát nem volt tétje ennek a dolognak, hát ez csak a felvételi bizottság látja, gondoltam én akkor, és akkor hát beletettem. De hát bízom benne, hogy ez egy ilyen predestináció, vagy nem tudom.
1: De mondjuk állsz elébe, ha Spielberg stúdió felkeres, hogy
3: Legyen így.
0: Te is akkor a script meg a történet maga, honnan jött? Ugye akkor tudjuk, hogy ennek az egésznek akkor milyen keletkezésre van ugye itt a körülményeket tekintve, de maga a történet meg az, hogy akkor itt tényleg egy eléggé komoly morális dilemma az, amit te boncolgatt ebben a nem tudom én 6-7 percben, és mondjuk hallgatottnak is, hogy nincsen túl bonyolítva a párbeszédeknek a tömkelege, éppen ezért üt az egész a végére.
1: A kevesebb néha
0: ez
1: több.
0: Hogy állt össze, hogy mondjuk, hogy tényleg ez a fajta ember-robot történet az, amivel te foglalkozni fogsz ebben a projektben?
3: Szerintem úgy a hétköznapi életből tudat alatt jött ez a téma, hogy hát a kapcsolat mint címszó bármit takarhatott volna, de én azt hiszem tavaly ástam bele magam mélyebben a mesterséges intelligenciába, és én azóta kérek tőle tanácsokat, szakmai dolgokat, hogyan tovább próbálom fejleszteni magam, és szerintem tudatalatt kapcsolódott össze ez a két dolog, hogy a hétköznapjaimban, ahogy aktívan használom, egyre inkább elmélyedek benne, és szerintem ez lehetett az oka.
0: Teljesen tiszta.
1: Nagyon jó. Tehát én mindenkinek most mondom, hogy keressetek rá, nézzétek meg.
0: A forgatás milyen volt? Tehát ugye ott van a két Zente Ferenc színház színésze, és akkor nem akarom, hogy akkor nyilván annyit árulj el a nem tudom, kulisszákból, amennyit te megengedsz, de hogy iszonyatosan jó lett a látva, nekem nagyon tetszik egyébként, tehát hogy mondjam, az említett a stream oldalon is láttam egyébként szarab CGI dolgok megoldva a vízékbe, a filmekbe, hogy maga ezt az egészet, hogy tettétek össze, akkor ilyen greenboxos felvétel volt ez, vagy hogy zajlott ez, Peti?
3: Igen, így van. A helyszín az egy korábbi, valójában ezt úgy kell elképzelnem, hogy amikor kiírták a felvételi határidőt, akkor 10 munkanapom volt gyakorlatilag arra, hogy ezt az egészet nyílbe üssem, és akkor kezdtem el gondolkodni, hogy hú, kapcsolat, és hát ez egy ilyen kutyafuttában körülbelül egy olyan 20-30-40 perc alatt megírt script volt. Gyorsan felhívtam Anitát, ráérsz holnap után? Hát persze, pont Arjánban leszek, próbáljuk, nem tudom milyen darabot. Fú, hát akkor el tudnál jönni, akkor is akkor felvennénk, és akkor gyorsan bepakoltam a kéket, beültettem elé, kinyomtattam a szöveget. Szegényként tényleg az utolsó pillanatban beugrott, és hát én szerintem nagyon jól megoldottam.
0: Innen is
3: nagyon hálás vagyok neki, és hát a robot hangját azt még én mondtam fel, amikor beadtam ezt a felvételi munkát, de utána, mikor már hát megtörtént a felvételi, lement az eljárás, akkor utána 2-3 hét múlva újra elővettem, és akkor hát úgy gondoltam,
0: megkapta
3: hát
0: a szinkront.
3: Farkas Zolival felmondottam az én hangomat, mert hát az én mégiscsak a minőségibb egy művész színész.
1: De tulajdonképp néhány nap alatt
0: Igen.
1: vastag idézőjelben dobtad össze.
0: Te is a vizuált, akkor ez mondjuk az hány munkaóra egy ilyen 6 perces, mert aki megvan, akkor a háttér, akkor annyit ezt megcsinálni, és akkor mondjuk hány munkaóra a gép előtt az, hogy mondjuk egy ilyen vizuált összerakja egy ilyen kis filmbe, Peti?
3: Hát, hogyha nulláról teszi össze az ember, az kb. 5-6 munkanap.
0: 5-6 munkanap alatt akkor ezt meg tudod csinálni.
3: Teljesen a nulláról, de meg kell mondani, tehát be kell vallanom őszintén, ez nem nulláról ment. Valójában a korábbi produkcióknak a helyszíne és a korábbi produkciók eszközei vannak oda bepakolgatva. Ugye azért jó ez a virtuális díszletezés, mert ugye hát az ember egy egérklikkel akár egy szekrénysort arrébb tud tenni, hogyha hiányzik egy csillárot, be tudja hozni, és nem kerül pénz.
0: Igen, de az jó, mondjuk a hallgatóknak is, hogy egyszerűen nem tűnik fel, tehát olyan jó van az egész így kulcsolva, meg vágva, meg elcsinálva, hogy egyszerűen nem tűnik fel. Tehát először egyébként nekem sem, néztem és mondom, nagyon jól meg van csinálva az egész. Jó van, Peti. Hát le a kalappal, nagyon szurkolunk, én imádom az ilyen kis odaadod a barátnak, az odaadod, benevezi, akkor izéjtod, akkor megy tovább, akkor ott, akkor már elé, és akkor elindul az egész történet, úgyhogy nyomaj, nagyon büszkék vagyunk rád, úgyhogy sok sikert a további van is, Péterem. Jó, beszélünk
3: nagyon
0: majd.
3: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon köszi. Szépen köszönöm. Szia, ciao. Na, hát ezt így. Gyerekek.
1: Nagyon jó. De egyébként nem lepett meg ez sem, nem? Mert hogy ezek szerintem pont így véletlenek, ami nincs, nek köszönhetően lehet nagyon jót csinálni.
0: Igen, úgyhogy én nagyon bírom a Betit, azt tudom tényleg, hogy akkor mi is egy dolgoztunk, te is csinált vizuált a iradónknak, meg nem tudom, tehát, hogy ilyen wish-eket gyártott, meg tényleg főcímeket, meg ilyesmi, és hogy brutálisan alapos, meg nagyon jól látta az egészet. Néha fölnéztem, tudod, hogy hogy csinálja meg ezeket a rétegzéseket, meg minden.
1: Hát jó, mert ti értetek ehhez a részéhez. Én
0: mentem föl, hogy akkor mik hogy van, úgyhogy valami iszonyat varázslat ez egyébként. Úgyhogy Péterünknek innen is még egyszer sok sikert, és akkor novemberben akkor visszatérünk rá most Svájc után.
1: Mindenképp, én kíváncsi vagyok.
2: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos méréseket. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Beinhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út. Az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyi sérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Oroszország, Kína, valamint a szélső jobboldali és szélső baloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra. Ezt Alexander Dobrindt német belügyminiszter közölte a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Tavaly 60 ezer büntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, és nagyjából a tetleges elkövetések száma is 10%-kal növekedett. A bemutatott alkotmányvédelmi jelentés szerint a külföldi államok által elkövetett szabotás, kibertámadás, kémkedés hasonlóan súlyos gond. Németországban tavaly 36 ezer kibertámadás történt, elsősorban Iránból, Oroszországból és Kínából. A belügyminiszter szerint állami struktúrák diktatúrák destabilizálása, politikai befolyás szerzés és a német közbeszédre, közviszonyokra való nyomási szándék is a háttérben áll.
2: Időjárás.
4: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előre jeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
2: Közlekedés.
4: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
5: Nagyot szól.

0: Szalkai Péterrel beszélgettünk az előzőekben, jó rádiózást mindenkinek, és roppant büszkék vagyunk rá. Mert hogy ugye a kis kapcsolat című, kontakt című kisfilm, amivel ugye a Zente Ferenc Színház két színésze is közreműködik, hát egy ilyen kis Los Angeles-i, Los Angeles-i szakmai versenyen a legjobb vizuál kategóriában lett díjazva, és ugye még ma is Svájcban novemberben fog eldőlni
1: mi
0: az
1: még,
0: is.
1: Én abszolút én még megadom, hogy még lebeg valami a levegőben, bár akármi.
0: Tehát, ugye ez,
1: igen, mert egyrészt természetesen most annyira rohadtul helytálló ez a témakör.
0: Ja,
1: nem
0: igen.
1: Mellesleg.
0: Igen. És egyébként meghallgathatod majd, mert attól, hogy a vizuált nem látod, maga a párbeszéd az nagyon jó, és ugye hát körülbelül azt a fajta félelmet erősít, amelyet ugye te képviselsz a robotok meg az AI-jal kapcsolatban.
2: Ó, de jó.
1: Figyelj, teljesen érthető lesz számodra is, mert pont az a kevés

0: mondtad, de nem.
1: Nem. Nem, de nem tudom. Igen, jó volt a sztori, és ahhoz képest, hogy ilyen hirtelen kettőből kellett neki összehozni, mármint úgy értve, hogy gyakorlatilag egy felvételi munka az, ami vizsgamunka kb., amit ugye meg kellett neki csinálni, és ugye ebből azért ezt tudta gondolni, hát le a kalappal, és egyébként tök jó.
0: Jó, óriási. Jó. És hogy viszonylag rövid idő alatt.
1: És hogy az, hogy ez ugye 4-6 napot mondott, azt hiszem, hogy még az egésznek a látvány, meg a dizájn ugye rétegről rétegre összejön minden. Nagyon jó volt. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, tessék megnézni, lájkolgatni, tovább osztani, mert hogy tényleg a Petinek a munkája szerintem ennyit megér.
0: Meg hát, akár követni, hogy mi lesz belőle.
1: Igen, hát nem csak a fölmentek arra a közösségi oldalra, a videós megosztós oldalra, pontosabban nem a közösségre, a videós megosztósra, és akkor rákerestek. Mire is kell rákeresni? Várjátok, most eltűnt a link. Órák kérdése, várjatok, mindjárt meg fogom.
0: Pikpak meg lesz.
1: Igen. Tehát, hogy
0: Ádám már nagyon-nagyon keresi. Megvan.
1: Köszönöm, csak igen, arra kell rákeresni, hogy kapcsolat, úgyhogy az O betű helyett a nulla van benne. Jó? És akkor nem a Judy Foster-es film fog kijönni az első keresésben, hanem mondja akkor ez, és akkor meg lehet nézni. Jó, és nagyon várjuk a novembert is. Reméljük, hogy megint tudunk majd a Petivel beszélni, azért, mert hogy ott is díjazták ezt a klasszikus művet.

0: Slágafon.
1: Minden idők a legnagyobb slágerei.
2: You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
3: Na, püspök szaladom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó, most mond a cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Te írtál egy szörnyfilmet.
9: Sík, a Big Kaiju.
6: Idén.
9: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
10: Karamel Macchiato.
6: Minyonok is szörnyek. A moziban.
1: Reklámot hallottak.
2: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Szendi Hajni.
12: Hírek.
11: Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni víz, ezért csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. több munkavállalójától is megválik a budapesti közlekedési központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
13: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
12: Minden, ami klíma.
14: Időjárás.
11: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
15: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője.
16: Otis.hu. Közlekedés.
11: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
17: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
18: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
19: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
20: Megaton.
18: Nagyot szól.
21: Elmúlt 9 óra, 3 perccel, ez a Start menü, itt a két frekvenciánkon, itt van Nóri, jó reggel.
22: Hello Ádám, szia Sanyi.
21: Sanyika is.
23: Jó reggel, sziasztok, így van, szép délelőtt kívánok mindenkinek, a 95.7-en és a 91.9-en. Bárhol is hallgattok bennünket, a legjobb döntés azt gondolom, hiszen jönnek a megaslágerek, és érkezik hozzánk Varga Bíró Tamás.
21: Így van, és ha már itt mindenki az időjárásra foglalkozott az elmúlt napokban, a hőkupola kapcsán, ma is, meg holnap is ezzel fogunk egy picit majd foglalkozni, mert hogy a VBT most a magyarországi rekordokról fog megbeszélni, holnap pedig majd elvileg a menet szerint a globális időjárási rekordokról, anomáliákról, úgyhogy jön egy-két érdekes adat mindjárt a megaslágerek után.

0: Kék halál.
1: A megoslágerek után, hát mi másról is beszélgethetnénk itt a kék halálban, mint az időjárásról. Varga Bíró Tamás köszöntünk a műsorban, és itt a stúdióban szevasz.
2: Szia, én is köszöntelek, és titeket is, kedves rádióhallgatók. Annyi féleképpen, ha, hát úgy szokták mondani, ha annyiszor 1 millió forintom lenne, ahányszor én mostanában azt mondom,
3: én már soha nem volt ilyen volt, meg olyan volt, meg mit tudtottik az igazi melegről, bezzeg régen.
2: Tehát ilyen pró és kontra dolgok voltak, ugye ebbe is, hála a jó Istennek, két táborra szakadt Magyarország, vajon honnan ilyen ismerős ez? Hát természetesen a Fradi Újpest ellentétre gondoltam. És hogy az egyik csoport, ugye a radikális melegpártiak, azok azt mondják, hogy ilyen meleg soha. Soha az életben nem volt. A napon meg a Jupiteren van még, vagy nem tudom, Szaturnusz van, nem tudom, melyik van gázból, forró ízéből. És a másik meg azt mondja, hogy mit tudtok ti az igazi melegről, amikor a tyúk tojt még azon a nyáron, és már a tükörtojás érkezett le a kosárba.
1: Ugye?
2: Tehát az volt az igazi meleg.
1: Hát pedig most azt mondják a názavék.
2: A Balatont hőfürdővé nyilvánították abban.
1: Azt mondják a názavék, hogy az idén az El Niño.
2: Igen.
1: Az nagyon
2: lesz. Utálom azt a gyereket.
1: Én is.
2: Az El Niño, az mindig baj csinál.
1: Ez most azt mondják, hogy ez nagyon szar lesz most az El Niño.
2: Komolyan?
1: Igen.
2: De legalább nem mondják azt így, mint a politikusok, hogy most még nagyon rossz, de hamarosan jó lesz.
1: Nem mondták. Nem hazudnak, azt mondják, hogy nekik ez nem tetszik.
2: Ilyen
1: most így annyira tényleg. Úgy néznek ki, hogy aha. Na mindegy, csak
2: ez jó. Olyan, mint egy kedves kis spanyol gyermekdal, nem? És közben gyűlöli mindenki.
1: Igen.
2: Gyűlöli mindenki.
1: Na!
2: Hát kérlek szépen, nem tudom, kinek van igaza, viszont beszélgessünk magyar országi időjárás rekordokról, aztán holnap meg majd más globálisan. Jó?
1: Jó.
2: Na, a meleg rekord Kiskunhalason dőlt meg 2007. július 20-án.
1: Igen.
2: 41,9 Celsius fok.
1: De ez most nem dőlt meg a napokban?
2: Nem tudom. Lehet, hogy megdőlt. Lehet, hogy nem.
1: Igen.
2: De hogy az eddigi meleg rekord, ez az a 41,9 Celsius volt. De most ezt tudni kell, hogy ezt semmiféleképpen nem egy napon hagyott feketére festett, fekete üléshúzatú autóban méri.
1: Nyilván, oké. Okay. Ja, igen, ez
2: és
1: a...
2: nem
1: az
2: annak a kormányán, okay. Ugye? És hát árnyékba. Árnyékba. Csak azért mondom, mert hogyha
1: tudom,
2: van ilyen 40 fok közeli, ugye mostanában is voltak, igen. Vannak, sőt, még elméletileg lesznek is ilyen 40 fok közeli hőmérséklete, akkor egy ilyen kocsiba, amit nem tudsz megállni, csak a városháza rossz oldalán, ugye?
1: Hát akkor ez 50-60 mondjuk.
2: 50-60 fok.
1: Igen. Aszódon volt az, hogy 37,1 volt június, nem tudom mikor, valamelyikkel 20-a, nem tudom, hogy aznapi meleg rekordot akkor megdurrant. Úgyhogy esélyes, hogy meg fog ez is durrani most, vagy meg is durrant. Nem tudom, mindegy. Na.
2: És ha kiskutyát láttok, kedves hallgatók, nyugodtan törjétek be a kocsi ablakát, jó? Most ez komoly, törjétek be, és hívjátok a rendőrséget. Ha kis gyermeket láttok bezárva, úgyhogy nincs az a... Még ha csak le van egy kicsit húzva, törjétek be. Mondjátok, hogy húzódjál félre, vagy valami, nem tudom, intézzétek el, és hívjátok a rendőrséget. Meg gyerek, hát a mentőt is, gyerek. Ja. Tehát iszonyat veszélyes, ezt csak azért mondom, mert a művelődési ház oldalánál van egy áruház,
1: élelmiszer
2: áruház, és annak a parkolójában egy kis spániel, hát most, hogy ne mondjam, minden ablak tökik fel volt húzva, kivéve egyet, az ilyen egy centire le volt húzva, hogy a kutya kapjon levegőt. Hát nem kapott, én majdnem betörtem, már kerestem a kocsiba valami alkalmas szerszámot, mire megjött a gazda.
1: Uh-huh.
2: És akkor mondtam neki, hogy elnézést, hölgyem, én őt így nem szoktam megütni, de ha lenne olyan hölgyismerősöm, akit így meg tudok most kérni, hogy rúgja már önt valagon, akkor azt megtenném.
1: De kemény vagy, Tom.
2: Nagyon kemény vagyok, mint a kád széle. Hát az a kutya a hőgutától, ugye múltkor beszélünk hőguta, hát az fél óra menő elpusztul.
1: Na,
2: és a gyerek.
1: Nézzük akkor a rekordokat.
2: Ez volt a meleg, a hideg rekord, Miskolc Görömböly tapolca, 1940. február 16-a, szolid mínusz 35 fok. De jó lenne az mosarap. Csak úgy kicsit.
1: Nem.
2: Csak a hálószoba.
1: Visszaemlékszem mindig, amikor reggel 6-kor. Az ipoly betétel.
2: Jaj, borzalmas.
1: Tudósítottam.
2: Borzalmas. Azért az nagyon.
1: Az melyik tél volt? Az nem is tudom. Az 10 tél volt? Az 10 valamennyi.
2: Még az is lehet, hogy nem mostanában, de lehet, hogy nem mostanában.
1: Nem, szerintem egy 10 éve biztos volt.
2: Mi történt Széchenyben 2022. március 24-én?
1: Mi történt?
2: A legnagyobb hőingás. A legnagyobb
1: hőingás. Itt produkáltuk mi?
2: Így van, március 24-én 31,1 Celsius volt nappal. Március. Hát és utána kicsivel meg 23,6. Plusz 7,5. Ez volt a legnagyobb.
1: Napi hőingás.
2: Igen.
1: Érdekes.
2: Igen.
1: Érdekesek ezek a dolgok.
2: Legnagyobb évi csapadékösszeg 1554,9 mm. Miskolc Lillafüred Jávorkút 2010-ben.
1: Ott azért akkor eső.
2: Volt rendesen.
1: Volt eső.
2: Elég rendesen volt.
1: Igen.
2: Viszont a legkisebb évi csapadékösszeg Szeged 2000-ben 203 mm.
1: Egész évben
2: 203 mm. Az borzalmas.
1: Az borzalmas,
2: mert hiszen mondhatjuk, hogy aratási idő van, az jó, hát arra jó, de semmi másra nem.
1: Nem.
2: Tal össze-vissza nézegettem ezeket, hogy ne legyen mindig, hogy tél, meg tavasz, meg ezért, úgyhogy így most jön a talajfagy. Legnagyobb mélysége, ez körülbelül 1 méter. Tehát az, amikor teljesen meg van fagyva a talaj, az 1 méter mélyen volt Debrecenben 1929. február 15-én. 1 méter.
1: Hát akkor a temetőben.
2: Azt akartam mondani, hogyha meghalt valaki szerintem, tudod, mit csináltak? Én megmondom, mit csináltak. Valahova elrakták. Mert nem hiszem, hogy voltak még ilyen halottas házak, meg mit tudom én. Azt valahova el, és megvárták, amíg bizonyám.
1: Hát nem tudod felásni.
2: Vagy locsolták, de hát az se lehet.
1: Nem, mert azt mondja, hogy
2: füzet.
1: De azt akartam, hogy akkor meggyújtott benzin, de meg a benzin még eltelt, hogy nem fog melegedni.
2: Azzal nem lehet mit kezdeni.
1: Nem, nekem mindig az bűröm, amikor a zabarjakkal szoktak foglalkozni, ugye ez nálunk az egy tipikus. És akkor milyen hideg volt ott télen, és akkor mondom, hogy nem. Tehát, hogy a zabarnak ugye az a lényeg, hogy augusztusban reggel 2 fok van.
2: Igen.
1: Tehát itt zabarnak ez a lényege, hogy nyáron van hideg.
2: De nézzük, mert még sok van, és annál is több lesz majd az
1: globális.
2: Évi csapadékos napok számának a minimuma az van az Újváros 1983 49 nap. Nyista, kész. Ennek a csapadékos napoknak a maximuma viszont Dombóvár 1912 224 napon keresztül.
1: Az már lon, annyi egy keresztül, évben
2: ennyi esett. 227 nap, 24 nap volt, ahol esett.
1: Már London.
2: Igen, nem tudom síelni. Szeretsz, de ha szeretsz, akkor hát nem tudom, mert abban már nem lehet síelni, tehát akkor Kékestetőn 1963. február 21-én nem lett volna jó neked 146 cm. Ó. Hótakaró vastagsága ennyi volt.
1: Az nagyon finom.
2: Ha szeretsz elmélázva így a árnyékban ülni, akkor Szegeden 1978. október 31-e és december 4-e között jól érezted volna magad. Ekkor volt a leghosszabb napsütés nélküli időszak, 35 nap.
1: Úristen, 35 nap.
2: Még most gyorsan mondom, még 2 van, ezt 6-ig haszakad, elmondom. Legnagyobb mért széllökés, kap egy 2010. december 9, 171,7 km per óra.
1: Az finom.
2: És hát kedves Svác és Bia között lakók, Bia Torbágy gépmedencébe, 1924. június 13-án pénteken azt tapasztaltátok, hogy jött a tornádó, 313 %370 km per órás.
1: Toto!
2: Becsült szélnökéssel. 370-nel jön a szél.
1: Nagyon szép ez, nagyon szép ez.
2: Majd végig várja a világ viszonylag.
1: Na, arra kíváncsi leszek majd. Jó, akkor ezzel folytatjuk holnap.
2: Alig várom, szia.
0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 000 forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtos Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni víz, ezért csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ. Miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál. Időjárás.
4: Időjárás.
5: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előre jeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
4: Közlekedés.
5: Közlekedés. Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most indítjuk a napot. Start menü. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
0: Megaton.
4: Nagyot szól.

0: Búcsúzunk, és elmegyünk, mi időnk lejárt.
1: Búcsúzunk.
0: Igen. 2511-ben vagyunk.
1: 11.
0: Jó, úgyhogy itt vagyunk, ennyi volt a startmenünk, köszönjük szépen mindenkinek mindent, Petinek meg szukoltak majd novemberben, reméljük, hogy tudunk majd megint vele beszélni, ugye ő volt az egyik vendégünk.
1: Mi megszavazzuk.
0: Meg, igen. Jó, söndöröm, akkor búcsú.
2: Jó, ne feledd, álmokban és szeretetben semmi sem lehetetlen.
0: Csak tehetetlen lehetett.
1: Esperendettem.
2: Tudtam, hogy Nórának is tetszeni fog. Köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, aztán a Reni, mi pedig holnap érkezünk hozzátok.
0: Így van, úgyhogy gyereket, miért nincsen tapsunk?
1: Szép napok.
0: Eltűnt a tapsom.
2: Miért nincs tapsolunk?
1: Megvan.
0: Na, találkozunk reggel, hello.
2: Sziasztok, köszi.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
4: Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
6: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
4: Speciál óraékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
7: Reklámot hallottak.
8: 10 óra van.
7: Itt a Megafon.
8: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos méréseket. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Beinhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítése és továbbítása. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út. Az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyi sérülés, daruval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken.
6: Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztás mérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Oroszország, Kína, valamint a szélső jobboldali és szélső baloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra. Ezt Alexander Dobrindt német belügyminiszter közölte a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Tavaly 60 ezer büntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, és nagyjából a tetleges elkövetések száma is 10%-kal növekedett. A bemutatott alkotmányvédelmi jelentés szerint a külföldi államok által elkövetett szabotás, kibertámadás, kémkedés hasonlóan súlyos gond. Németországban tavaly 36 ezer kibertámadás történt, elsősorban Iránból, Oroszországból és Kínából. A belügyminiszter szerint állami struktúrák destabilizálása, politikai befolyás szerzés és a német közbeszédre, közviszonyokra való nyomás és szándék is a háttérben áll.
3: Időjárás.
6: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
3: Közlekedés.
6: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termék megjelenítés tartalma.
7: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
3: Megafon.
4: Nagyon szól.
9: Nagyon szép napot kívánok mindenkinek, Rédei Reni a mikrofonnál. Ez a kirakat. Van az a dal, amely első hallásra fülbemászó, de minden újra hallgatáskor egy kicsit többet mond. A Halott pénz 2020-as slágere a mellettet pontosan ilyen, egy őszinte vallomás hibákról, második eséről, és arról, hogy végül ki mellett szeretnénk felébredni. Jöjjön tehát egy érzelmes, lendületes magyar popzene. Halott pénz, melletted, itt a Megafonban.

spenótos epres saláta naturhúsok mellé receptrovatunk következik a kirakatban. Nézzük a hozzávalókat. A salátához 50 deka bébi spenót, 10 deka feta, frissen őrölt bors, 30 deka eper és 2 evőkanál hámozott szeletelt mandula kell. Az öntethez 1,5 deci extra szűz olívaolajra, 1 evőkanál mézre, 1,5 deci balzsamecetre és 1 teáskanál mustára lesz szükségünk. A spenótot alaposan mossuk meg és tegyük egy salátástálba. Az epret is tisztítsuk meg, szeleteljük fel és rakjuk a spenóthoz. Mosoljunk rá fett a sajtot, szórjuk meg frissen őrölt borssal és szeletelt mandulával. Az öntethez az olívaolajat keverjük össze a balzsamecettel, a mézzel és a mustárral. Öntsük a salátára, óvatosan forgassuk össze, és tálalásig tartsuk a hűtőben, hogy az ízek jól összeérjenek. Ilyen egyszerűen elkészíthető ez a finomság, ez volt a spenótos epres saláta receptje.

napja, valamint a sportújságírók napja, illetve ma ünneplik a névnapjukat az Ottók, a Jénők, a Máriák és a Marciánok. Isten éltesse önöket. Az Ottó német Ottó névből származik, jelentése birtok vagyon, honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévé a Jenő, török eredetű, melynek jelentése bizalmas és tanácsadó. A Mária bibliai név eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. A Marcián a latin Marcianus név hővidülése, jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. Kedves ünnepeltek, névnaposok, születésnaposok, Isten éltesse önöket!

Mit érdemes ma ebédelni? Menüajánlóval folytatjuk a kirakatot. Széchény, Bársony vendéglő. A mai ajánlat gulyásleves, túrógombóc édes tejföllel, rakott savanyú káposzta. Balassagyarmat, Schweik vendéglő a mai ebéd, hideg gyümölcsleves.

csontleves, grízes tészta barack lekvárral, aszaltszilvával töltött sertéskaraj, burgonya pürével, végül pedig leszenye Hubert panzió a mai ajánlat zöldséges leves borsóval, tyúkhúsleves, csirkemell, Kiev módra besütve, rizssel hasábbal salátával, sült sertéshús, dinsztált káposztával és knédlivel, szilva lekvárral töltött párnácska, mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebédhez!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
3: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
3: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
3: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
3: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
3: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
3: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
4: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templomban szemben. 0635 310 860.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
6: Hírek.
5: Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete, a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztás mérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Életének 90. évében kedden éjjel elhunyt Harry Kirén Balázs Béla díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargai Attila egykori alkotótársa és özvegye. Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargai Attilával dolgozott együtt. Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilm sorozat és egész estés animációs film elkészítésében. Emellett fényképezte a Gusztáv és a Peti sorozat epizódjait is. Operatőrként nevéhez fűződik a Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi, az Erdőkapitánya és a Vízipók Csodapók sorozat. A rendkívüli aszály miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek a délszlovákiai gazdálkodók, hívja fel a figyelmet a Szlovákiai Agrárkamara. A szervezet szerint a jelentős termés kiesés és a bevételek csökkenése sok gazdaság működését veszélyezteti, miközben a gazdáknak továbbra is magas földadót és bérleti díjat kell fizetniük. Az ingatlan és földadót éppen június végéig kellett befizetni, ami hektáronként átlagosan 26 és 100 euró közötti. Villám csapott 5 gyerekbe egy délcsehországi táborban, a csapás egy fát ért el. A fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és a tanáraik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. Mindannyian kórházi kezelés alatt állnak.
3: Időjárás.
2: Időjárás.
5: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
2: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu. Közlekedés.
1: Közlekedés.
5: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál indul egy újabb óra, több mint 20 éve színesíti a hazai könnyűzenei életet a Zaporozsec, akik az indie popot és a gitárzenét mindig fülbemászó dallamokkal és személyes hangvételű szövegekkel ötvözik. A Senki más 2025-ben jelent meg kislemezként, zenéjét Varga Bence, szövegét pedig Raúzs Blanka írta. Ha szeretik az érzelmes, mégis lendületes magyar dalokat, akkor ez most önöknek szól. Jön a Zaporozsec és a Senki más itt a Megafonban.

A Szaturnusz konyakká mélyé és kitartóvá teszi a kost, napi horoszkóp rovattal folytatjuk a kirakatot. Bizonyos mértékig átláthatatlanná is érzelmi szempontból. Ma például semmi nem tudja kihozni önt a sodrából, békésen tűri, hogy a főnöke ugráltassa. Kedves Béka, tegye kicsit félre a gondot, folyton rágódik a terveit kérni számon a világtól, avagy éppen fordítva, folytonosan mások számon kérésébe ütközik, és közben nem veszi észre, hogy az élet szépsége mindig is ott volt ön mellett. Ami az ikleket illeti, elmélázó, ábrándos hangulatban találja a mai nap. Nem csoda, hiszen a hold az ön jegyében jár, a múlt ködeibe szívesen visszarévedez. Kedves Rák, váratlanul betoppan valaki az életébe, aki akár a nagy ő szerepét is eljátszhatja, ám ha ön már házasságban él, akkor igen veszélyes lehet ez a játék. Ami az oroszlánt illeti, már megint hadilábon áll a világgal, könnyedén talál ma is bundokot a felmerülő gondjaira, pedig nem foghatja mindig másra a maga baját. Kedves Szűz, azzal kapcsolatban kérne tanácsot a környezetében valakitől, hogy változtasson-e a munkahelyén vagy sem. Csak is akkor tegyen ilyet, ha biztosan van hová tovább lépnie. Ne döntsön elhamarkodottan. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte

Napot jósolnak a csillagok, mára már is kiderül, folytatjuk tovább a Mér reggel napi horoszkóp rovatunkat a kirakatban. Kedves Mérlek, ha még nincsen párja, akkor számíthat arra, hogy hamarosan találkozhat azzal, aki közel áll az ön szívéhez, addig is azonban van még némi szépíteni valója a házatáján. Kedves Skorpió, olyan embertől kell ma segítséget kérnie, akivel nincsen jó viszonyban, vagy akit kevésbé tisztelt. Szerencse azonban a szerencsétlenségben, hogy ez alkalmat teremt a közeledésre és a kibékülésre is. Ami a nyilast illeti, kár is lenne tagadnia, nincs túl jó kedvében. Ha az egészségi állapotát nem találja kielégítőnek, akkor itt lenne az ideje annak, hogy megtegyen minden öntől telhetőt a javulás érdekében. Kedves Bak, ma rémálomra ébredhetett, és talán meg is volt rá az oka. Úgy érzi, hogy valamiben lemaradt, hogy valamit számon kérhetnek öntől. Bizony ez megeshet, mert bár ön nem szereti, ha összecsapnak a feje felett a hullámok, ma mégis ez történhet meg önnel. Kedves vízöntő, rendbe kellene szednie a függőben lévő pénzügyeit. Ha ön nem teszi meg, bizony senki nem fog eljárni ön helyett. Az adósai még azt hihetik, hogy már nem is kell megadniuk semmit, hogy ön egy nagy lelkű ember. Végül pedig kedves halak, a munkahelyén igen jól érzi magát. Akár csak, ha otthon lenne. A főnöke is maximálisan elégedett önnel, már csak az a kérdés, hogy ön elégedette azzal, amin munkálkodik. Lehet, hogy ön többre is képes lenne. Ez volt a mai horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a Megaslágerek.

Mit érdemes ma ebédelni menüajánlóval folytatjuk a kirakatot Széchény Bársony vendéglő. A mai ajánlat gulyásleves, túrógombóc édestejföllel rakott savanyú káposzta. Balassagyarmat, Schweik vendéglő a mai ebéd, hideg gyümölcsleves, csontleves, grízes tészta baracklekvárral, aszalcillával töltött sertéskaraj, burgonya pürével, végül pedig leszenye Hubert panzió a mai ajánlat zöldséges leves borsóval, tyúkhúsleves, csirkemell, Kiev módra besütve, rizssel hasábbal salátával, sült sertéshús, dinsztált káposztával és knédlivel, szilva lekvárral töltött párnácska, mákkal vagy édes morzsával szórva, grillezett camembert sajt, steak burgonyával és áfonya lekvárral, rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a mai ebéd.

0: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámon. Palócring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Balassagyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Csíkon, Pikachu!
1: Idén...
4: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké,
1: Minyonok is szörnyek. A moziban. Reklámot hallottak.
2: Bele van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
5: Hírek.
2: Lemondásra kéri a Balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Gyuri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát. Bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a Balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Győri Jánost, Balassagyarmati független önkormányzati képviselőt hallják.
6: Sajnos vannak a bizottságok külső tagjai között, akik rendszeresen távol maradnak a bizottsági ülésről. Fideszes, SZAB részéről egyaránt. Én úgy gondolom, nem kötelező bizottságokban részt venni, aki úgy érzi, hogy havonta egy alkalommal, egy órát, 60 ezer forintért erre nem képes, nyugodtan mondjon le. Vagy megkérheti a jelölő szervezetét, hogy küldjenek helyette mást, aki örülni fog ennek a feladatnak, és segíteni tudja a bizottság munkáját. A jelölő szervezetektől azt kérem, hogy beszéljenek a jelöltjeikkel. Most lesz 2 hónap, amúgy is szünet jön, hogy döntsék el, szeretnének-e a bizottsági munkába részt venni, vagy inkább lemondanak. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vállalt feladatot bárki rendszeresen távolmaradásával bojkottálja. Még sokszor arra sem veszik a fáradtságot, hogy távolmaradási okát jelezzék.
2: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek Kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos méréseket. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Benyhard László, őrsparancsnok helyettes szerint, a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Weihart László tavácsi rendőrkapitányság őrsparancsnok helyettesét hallják.
5: Jelen állás szerint, ha két mérési pontunk van, a sebességmérésre, az nem olyan egyszerű, hogy csak az út szélén megállunk és mérünk. Sajnos technikai eszköz az igényli a GPS jelet, és ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, és úgy végre legyen lefedettsége az eszköznek, itt az eszköznek vannak igényei, és én azt mondom erre, hogy ezt megvizsgáljuk. Ahhoz, hogy külön oda mérési pontot tudjunk igényelni, ahhoz a fényképfelvételek, illetve GPS adatok beküldésével lehet kérni, igényelni egy ilyen pontot. Ezt meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Az jelenlegi, most használatos sebességmérő készüléknek van egy bizonyos hatótáva, illetve van egy igénye, hogy mi az a távolság, amin belül ugye tud hitelesen mérni. Én úgy emlékszem, hogy a 150-200 méter, és hogyha a kisvasutat nézzük, az közel annyi. A másik olyan, ami felvetődhet az, hogy Pest megyében és országosan is szerintem a 30-as kilométer óra hatája alá eső területeknek a méréséhez ORFK engedély kell.
2: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Sajtó Sándort, Tahitótfalu polgármesterét hallják.
7: Határozott ideig felfüggesztésre került az a pályázat, amire erre pályáztunk, és már 4 éve küzdünk ennek a fejlesztésén, létesítésén, és azt szeretném javasolni, kérni képviselő társaimmal, hogy az érvényben lévő árajánlat alapján, amit a Lidl programban beadtunk, vállaljuk be ennek a kiépítését. Gyakorlatilag van egy 4 érvényes árajánlatunk erre a beszerzésre vonatkozóan 2 helyszínt megjelölve, az egyik helyszín Tótfalui település részen a Szabadidőpark területén, és a másik az pedig a kemping mellett van az önkormányzati beszerzett, illetve a Sárkányai Sretától működtetett kikötő melletti közel fél hektáros területen. Ennek nagyságrendben 7.862.570 forint a költsége.
2: Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyisérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi salgótarjáni strand röplabda tornára. Idén is három kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára. Baráti társaságok is szerválhatnak majd.
0: Időjárás.
2: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
8: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.
9: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum vándorkiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 Hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón, közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedő értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum vándorkiállításra.

van Sarlós Boldogasszony napja, valamint a sportújságírók napja, illetve ma ünneplik a névnapjuk, azaz Ottók, a Jénők, a Máriák és a Marciánok. Isten éltesse önöket. Az Ottó német Ottó névből származik, jelentése birtok vagyon, honfoglaláskori törzsnévből vált keresztnévé a Jenő, török eredetű, melynek jelentése bizalmas és tanácsadó. A Mária bibliai név eredeti héber formája a Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult. A Marcián a latin Marcianus név hővidülése, jelentése a Marcius nemzetséghez tartozó férfi. Kedves ünnepeltek névnaposok, születésnaposok, Isten éltesse önöket!

filmajánló a kirakatban. Christian Clavier, színész, producer, forgatókönyv, író, 1952-ben született Párizsban, tanulmányait is itt végezte. Legismertebb szerepei a Jöttünk, láttunk, visszamennénk, illetve az Asterix és Obelix című filmekhez köthető 1994-ben César díjra is jelölték. Ki hitte volna, hogyha látták ezt a filmet, akkor érdemes megnézni a legújabb filmjét is, ki hitte volna kettő, az Esküvő. Alice és François továbbra is az esküvőjükre készülnek, a szüleiknek ajándékozott DNS tesztek sokkoló eredményeit már éppen sikerülne feldolgozni a két családnak, amikor kiderül, hogy a vizsgálatok folyamán technikai hibákat vétettek. A két örömapára, Frédérikre és Gérardra újabb többenetes fordulatok várnak származásukat illetően, melyek ismét felforgatják a családi békét. Frédérik életében ráadásul egy távoli rokon is felbukkan, kinek létezéséről eddig még csak nem is tudott. Christian Clavier legújabb filmje, érdemes megnézni, ez a Ki hitte volna második része, azaz az esküvő.

0: Időjárás közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombas lágereivel. Szarka Tamás és zenekar a koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, mesztelen igazság, szép nyári nap, az államtitkár asszony félrelép, a Pál utcai fiúk, kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Gyere át a szlovák gyarmati pénzváltóba! A határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
9: Megéri hozzánk jönni.
10: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
11: Speciál óra ékszer Balassa gyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
12: A piskut feladom már egészen aranyból meresült.
13: Jó, most mond a cibém.
12: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
13: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
14: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
15: Drágám, azt hiszem az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
16: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
17: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
16: Horizontablak.hu.
18: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
19: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: Te írtál egy szörnyfilmet.
21: Sík, a digekágyú.
18: Idén.
21: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
22: Ha jön le. Karamell Macchiato.
18: Minyonok is szörnyek. A moziban.
23: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
23: Itt a Megafon.
24: A mikrofonnál Szendi Hajné.
25: Hírek.
24: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. kapcsolat. Sajtos Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi Salgótarjáni strand röplabda tornára. Idén is 3 kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd. Életének 90. évében kedden éjjel elhunyt Harry Kirén Balázs Béla díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargai Attila egykori alkotótársa és özvegye. Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargai Attilával dolgozott együtt. Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilmsorozat és egész estés animációs film elkészítésében. Emellett fényképezte a Gusztáv és a Peti sorozat epizódjait is. Operatőrként nevéhez fűződik a Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi, az Erdőkapitánya és a Vízipók csodapók sorozat. Tisztított szennyvízzel is feltölthető lehet a Velencei tó, állítja a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke. Kovács Károly az Inforádióban beszélt arról, hogy a szürke vízből megfelelő technológia kialakítással egy konténerizált berendezést alkalmazva lehet tisztított vizet létrehozni.

0: Kovács Károly szerint érdemes lenne erre mentálisan felkészíteni a magyar társadalmat, hiszen máshol, más kultúrákban sikeresen alkalmazzák ezt az eljárást, még akár ivóvízellátási célokat is szolgálva. Villám csapott 5 gyerekbe egy délcsehországi táborban, a csapás egy fát ért el, a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és a tanáraik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. Mindannyian kórházi kezelés alatt állnak. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: Időjárás.
0: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
1: Közlekedés.
0: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyon szól.
5: Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Hamarosan megtudhatják, hogy mit érdemes ma megnézni a Madács moziban, Balassagyarmaton. Előtte hozok egy jó kis könyvet, illetve pörögnek tovább a slágerek.

mostanában olvasni, hozok ma egy jó könyvet, ez a könyvajánló robot a kirakatban, Isabel Allen, de a szél tudja a nevem. 1938-at írunk, Bécsben vagyunk. 6 éves Samuel Adler édesanyját hátrahagyva, egyetlen váltás ruhával és legnagyobb kincsével, a hegedűjével száll fel az utolsó kindertranszport vonatra, mely a nácik által megszállt Ausztriából az Egyesült Királyságba menekíti a sok száz kisgyerekkel együtt. 2019, Arizona. A 7 éves vak kislány Anita Diaz édesanyjával menekül a fenyegető veszély elől Salvadorból, hogy az Egyesült Államokban találjanak menedéket. Érkezésük azonban egybeesik az új bevándorlási politika életbe lépésével, így a kislány hamar egyedül találja magát a menekült táborban. A két történetet 8 évtized választja el, ám a szereplőik mégis egyfelé tartanak, hogy a találkozásuk gyógyírt hozzon sebzett lelkükre. A szél tudja a nevem, mély és megindító regény, a múlt és jelen összefonódásáról, a háború és bevándorlás tovább hullámzó hatásairól, és az anyai szeretet, illetve odaadás végtelenségéről. Érdemes beszerezni Isabel Allendétől a Szél tudja a nevem című regényt.

A meg a slágerek között Madács mozis ajánló a kirakatban, mit érdemes ma Balassagyarmaton megnézni. A gyerekekkel 2-től megnézhetik a Kis Nikolá nyaral és a Varázslatos titokva című családi filmeket. Minyonok és szörnyek fél 4-től és fél 7-től 3D-ben, 5 órától 2D-ben. Toy Story 5. rész 4-3-tól és 4-től. Lesz egy dokumentumfilm is, a Sacré-Cœur, a Szent Szív csodálatos hatalma 3/4-től. Backrooms, hátsó szobák 4 órától. Fél 6-kor vetítik a Kreml mágusát, 3/4-6-kor a Michael-t. Meghívás 6-tól és 8-tól. Halálsíp, megszállottság és Supergirl este 8-tól. Nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek a moziban!

0: kirakat a műsor, amiben minden benne van. Már is folytatjuk tovább minden idők legnagyobb slágereivel, de előtte jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
2: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás hívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Vezest.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
2: Reklámot hallottak.
5: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
5: Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete, a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Életének 90. évében kedden éjjel elhunyt Harry Kirén Balázs Béla díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargai Attila egykori alkotótársa és özvegye. Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargai Attilával dolgozott együtt. Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilm sorozat és egész estés animációs film elkészítésében. Emellett fényképezte a Gusztáv és a Peti sorozat epizódjait is. Operatőrként nevéhez fűződik a Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi, az Erdőkapitánya és a Vízipók csodapók sorozat. A rendkívüli aszály miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek a délszlovákiai gazdálkodók, hívja fel a figyelmet a Szlovákiai Agrárkamara. A szervezet szerint a jelentős termés kiesés és a bevételek csökkenése sok gazdaság működését veszélyezteti, miközben a gazdáknak továbbra is magas földadót és bérleti díjat kell fizetniük. Az ingatlan és földadót éppen június végéig kellett befizetni, ami hektáronként átlagosan 26 és 100 euró közötti. Villám csapott 5 gyerekbe egy délcsehországi táborban, a csapás egy fát ért el, a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és a tanáraik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. Mindannyian kórházi kezelés alatt állnak.
1: Időjárás.
5: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
2: Közlekedés.
5: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipaksz a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
2: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, ez a kirakat programajánlóval folytatjuk. Július 10-éig különleges kiállítás várja az érdeklődőket Bánkon. Az önkormányzati hivatal rendezvénytermében látható a Hungarikum Vándor kiállítás, amely a magyar értékeket, hagyományokat és találmányokat mutatja be. A fiatalok a Nemzetért Alapítvány tárlatán 56 hungarikum ismerhető meg, 17 látványos tablón közérthető ismertetőkkel és fotókkal. A kiállítás a magyar gasztronómia, a népművészet, a néphagyományok, a találmányok és épített örökség legkiemelkedőbb értékeiben nyújt betekintést. A kiállítás hétköznapokon reggel 8 és délután 4 óra között ingyenesen látogatható. Hétvégi vagy egyedi időpontban történő látogatáshoz előzetes bejelentkezés szükséges a +36 20 364 9004-es telefonszámon. Ha szeretnék közelebbről is megismerni Magyarország legkülönlegesebb értékeit, látogassanak el Bánkra július 10-éig a Hungarikum Vándor kiállításra.

Életmód robottal megyünk tovább a kirakatban, tudatos hétköznapok és kevesebb rohanás. A hétköznapok gyakran észrevétlenül válnak túlzsúfoltá, feladat hátán, miközben azt érezzük, hogy estére már sem időnk, sem pedig energiánk nem marad magunkra. Pedig sokszor nem az a gond, hogy túl sok a teendő, hanem az, hogy egyszerre próbálunk mindennek megfelelni. Érdemes időről időre megállni, átgondolni, mi az, ami valóban fontos. Nem kell minden e-mailre azonnal válaszolni, és nem muszáj minden kérést rögtön teljesíteni. A tudatos időbeosztás nem önzés, hanem alapfeltétele annak, hogy kiegyensúlyozottak maradjunk. Apró változtatásokkal is sokat tehetünk. Például, hogyha reggel pár perccel korábban kelünk, nem rögtön a telefonunkhoz nyúlunk, már nyugodtabban indulhat a nap. Ha napközben beiktatunk egy rövid szünetet, az nem elvesztegetett idő, hanem befektetés a hatékonyabb folytatásba. A lassítás néha nem hátráltat, hanem éppen előrébb visz. A hétköznapokban és hosszú távon is. Hamarosan folytatjuk tovább a test és lélek egyensúlyával a mindennapokban, de előtte zene.

magunkat a kirakatban. Az életmód nem csak arról szól, hogy mit teszünk, vagy mennyit mozgunk, hanem arról is, hogy hogyan bánunk saját magunkkal a hétköznapokban. A folyamatos teljesítménykényszer előbb-utóbb jelzéseket küld. Fáradtság, ingerlékenység, motiváció hiány formájában. Fontos lenne felismerni, hogy a pihenés nem jutalom, hanem szükséglet. Nem kell hosszú órákra gondolni, már egy tudatos séta, egy nyugodt ebéd vagy egy csendes este is segíthet feltöltődni. A rendszeresség sokkal többet számít, mint az egyszeri nagy elhatározások. A mozgás terén sem a tökéletesség a cél. Nem az a lényeg, hogy mit kellene csinálni, hanem az, ami örömet okoz, és beilleszthető a napirendbe. Ugyanez igaz a lelki egyensúlyra is. Egy beszélgetés, egy kis énidő, vagy akár a határok kimondása is része az egészséges életmódnak. Ha figyelünk önmagunkra, az nem csak nekünk jó, hanem a környezetünk.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out, don't stop caring.

0: hírek, időjárás, közlekedési infók, ez jön most, majd nem állunk meg, a Megafonban pörög meg tovább minden idők legnagyobb slágerei. Ez továbbra is a kirakat a műsor, amiben minden benne van egészen délután 4-ig.
1: A műsorszám termékmegjelenítés tartalmazott.
2: Reklám.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az Építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csaptelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templomban szemben. 0635 310 860.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Te írtál egy szörnyfilmet.
7: Kikön, biget hagyjú!
4: Idén...
7: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani! Oké.
8: Ha jön le! Karamell! Macchiato!
4: Minyonok is szörnyek. A moziban.
9: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
9: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Szendi Hajné.
11: Hírek.
10: Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsájtás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvíz ellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
12: Melegben hideg, hidegben meleg.
9: meleg.
11: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
12: Időjárás.
10: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek. Elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
9: Közlekedés.
10: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton, és Szobon az országúton is.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
9: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
12: Megafon.
13: Nagyon szól.
0: Indul egy újabb óra, benne minden idők legnagyobb slágereivel. Hamarosan utazni is fogunk, jön a nagyvilág rovat, de előtte természetesen zenélünk. Tartsanak velem a továbbiakban is.
14: Na, man.

egy picit gondolatban a kirakatban Görögországban járunk, Thesszaloniki. A jeges kávétól kezdve az élénk színekben pompázó történelmi utcákon át a vadbulikig és a belvárosi régészeti lelőhelyeken át Thesszaloniki mindent kínál. A város nevét Thesszaloniki makedón hercegnőről, második Filipposz király lányáról, Nagy Sándor féltestvéréről kapta. Thesszaloniki egy diákváros, az Arisztotelész Egyetemnek, Görögország legnagyobb egyetemének mintegy 80 ezer hallgatója van, az éjszakai élet ennek megfelelően pezsgő. A városban megrendezett fesztiválok sokszínűek, az évente megrendezett Thesszaloniki Nemzetközi Filmfesztivál 1960 óta kulturális esemény, és a Dokumentum Filmfesztivál is több mint 25 éve szerves részét képezi a kulturális életnek. Érdemes megnézni a Ladadika negyedet is. Színes homlokzatokkal és menő hangulattal büszkélkedhet. Az olajbogyó kereskedők egykori otthona ma a város éjszakai negyedének számít. Hamarosan folytatjuk tovább Görögországgal, és természetesen Thesszalonikivel, de előtt

Nem sokára pörögnek tovább a megaslágerek, most viszont utazunk egy picit gondolatban, tovább Görögországban járunk, Thesszalonikiben. A 7. századból származó Hagia Szofia templomot különösen mozgalmas történelem és megjelenés jellemzi. Miután az idők folyamán mecsetként, majd ortodox templomként használták, az átalakítás nyomai láthatók rajta. Az épület az UNESCO világörökség része, érdemes megnézni, hogyha itt járnak, illetve a régészeti múzeumban Macedónia őskori hellenisztikus és római kori történelme elevenedik meg. A tárlaton a régió legnagyobb régészeti felfedezései tekinthetők meg. Érdemes még megnézni a fehér tornyot is, tiszta időben még az Olympos heg is látható a horizonton. A Kemal Atatürk szülőháza is egy érdekesség, ő a török állam alapító volt, ezt is érdemes megnézni. Ennyi tehát Görögországról, Thesszalonikiről, most pedig pörögnek tovább a slágerek.

0: tovább. Most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Mára bezárom a kirakat ablakait, holnap ismét várom önöket 10 és 4 között. Rétei Renit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Naftalin premier a Budapest Bár bombaslágereivel, Szarka Tamás és zenekara koncert, amerikai komédia, a feleség 40-nél kezdődik, Mesztelen igazság, Szép nyári nap, az államtitkárasszony félrelép, a Pál utcai fiúk, Kölcsönlakás, István a király. 10 fergeteges produkcióval és 11 előadással dübörög a Toyota Salgótarján Zente nyár, július 20-a és augusztus 12-e között Salgótarján főterén. A színház a nyárról szól. www.zenteszínház.hu.
5: Afrodiziákumot keresel? Ne a neted böngészd, hoztunk neked naftalint. Nézd meg, mit rejt a két ajtós szekrény, és meglátod, hogy működik a kémia. Engedd át magad a vágynak, és a Budapest Bár felejthetetlen élő zenéjének. Gyere el a Toyota Salgótarján Zente nyár nyitó előadására, és beavatunk a rejtélybe. Premier július 20-án, második előadás július 22-én a Főtéri Szabadtéri színpadon. www.zentenyár.hu.
6: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu. Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre. Nógrád megye szívében. Te készen állsz. Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
7: Viszek egyet a Daniel Klein karkötőből, egyet a zaknyakláncból, jöhet egy free lukóra, de viszek még egy valódi köveségszert is. Egy elegáns citizent a munkába, és egy laza Como Milánót otthonra. Egy aranynyaklánc nekem, és egy ezüst neked.
8: Speciál óraékszer Balassagyarmaton, a Tesco üzletsoron és a Rákóczi út 49-ben. Speciál 1930 óta a minőség garanciája.
9: Püspök szaladon már egészen aranyból nélesült.
10: Jó, most mondod, Cibém.
9: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
10: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
11: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
12: Drágám, azt hiszem, az ablakunk épp most döntött el, hogy nyugdíjba megy.
13: Akkor hívd a Horizont ablakot, mielőtt én küldelek nyugdíjba téged.
14: Ne drámázzon, váltson profi hőszigetelt műanyag ablakokra. Horizont ablak Kft. A családi béke új keretek között.
13: Horizontablak.hu.
15: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
16: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Te írtál egy szörnyfilmet.
18: Hí, kan
15: bigakaiju. Idén.
18: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Okay.
19: Caramel macchiato.
15: Minyonok is szörnyek. A moziban.
2: Reklámot hallottak.
0: 16 óra van.
2: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajné.
20: Hírek. nem tartják be az autósok kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a kismarosi önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei kisvasút, és melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipax-szal végezzen időszakos méréseket, ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Benhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyisérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élő környezetét felelős miniszter rendelete, a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Oroszország, Kína, valamint a szélső jobboldali és szélső baloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra. Ezt Alexander Domrit, német belügyminiszter közölte a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Tavaly 60 ezer büntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, és nagyjából a tetleges elkövetések száma is 10%-kal növekedett. A bemutatott alkotmányvédelmi jelentés szerint a külföldi államok által elkövetett szabotás, kibertámadás, kémkedés hasonlóan súlyos gond. Németországban tavaly 36 ezer kibertámadás történt, elsősorban Iránból, Oroszországból és Kínából. A belügyminiszter szerint állami struktúrák destabilizálása, politikai befolyás szerzés és a német közbeszédre, közviszonyokra való nyomás és szándék is a háttérben áll.
21: Időjárás.
20: Csekély eséllyel várható ma csapadék a térségben. A kialakuló felhőzetből rövid ideig tartó záporok lehetségesek, elvétve zivatart is előrejeleznek. A nap nagyobb részében felhős, időnként napos idő lesz. A csúcsértékek 29-31 fok között alakulnak.
21: Közlekedés.
20: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
21: mega jó hangulatban.
22: Megafon. Nagy utca.

0: Itt a Megafon.
1: A mikrofonnál Szendi Hajni.
2: Hírek.
1: Lemondásra kéri a balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtos Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajréteg kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni víz, ezért csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál.
0: Közlekedés.
1: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipaksz a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
0: És most a hírek

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelem igazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Korán van a fürdőszoba felújításhoz? Dehogy! A megoldás az építkezők boltja. Itt mindent beszerezhetsz. Csavtelepek, zuhanykabinok, szaniterek, kádak, fürdőszobabútorok, szerelvények, szennyes tartók, minden egy helyen. Építkezők boltja. Balassagyarmat, Luther utca 8, az evangélikus templommal szemben. 0635 310 860.
0: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
4: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Te írtál egy szörnyfilmet.
6: Igen, Pikachu.
0: Idén.
6: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani. Oké.
7: Karamel Macchiato.
0: Minyonok is szörnyek. A moziban.
8: Reklámot hallottak.
9: 17 óra van.
8: Itt a Megafon.
9: A mikrofonnál Szendi Hajni.
10: Hírek.
9: Lemondásra kéri a Balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Győri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát, és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a Városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 2,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni víz, ezért csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ, miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet és munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette, majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsátás várható a közlekedési társaságnál.
0: Közlekedés.
9: Napközben a 22-es út több helyén is mérik az autósok sebességét. Endrefalván és Őrhalomban, valamint Ipolyszögön a vasúti átjárónál figyelik a forgalmat. A 2-es úton Vácon is várható trafipax a Balassagyarmati úton és Szobon az országúton is.
8: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
1: mega jó hangulatban.
10: Megafon, úgy szól.

0: pénzt váltanál, akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
1: Gyere át a Szlovák Gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Balassa gyarmaton, a Madás moziban. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Te írtál egy szörnyfilmet.
4: Idén.
5: Tökéletes szörnyeket tudok ajánlani.
2: Minyonok is szörnyek. A moziban.
6: Reklámot hallottak.
7: 18 óra van.
6: Itt a Megafon.
7: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
8: Hírek.
7: Lemondásra kéri a Balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Gyuri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát. Bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a Balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Győri Jánost, Balassagyarmati független önkormányzati képviselőt hallják.
9: Sajnos vannak a bizottságok külsős tagjai között, akik rendszeresen távol maradnak a bizottsági ülésről. Fideszes, SZAB részéről egyaránt. Én úgy gondolom, nem kötelező bizottságokban részt venni, aki úgy érzi, hogy havonta egy alkalommal egy órát 60 ezer forintért erre nem képes, nyugodtan mondjon le. Vagy megkérheti a jelölő szervezetét, hogy küldjenek helyette mást, aki örülni fog ennek a feladatnak és segíteni tudja a bizottság munkáját. A jelölő szervezetektől azt kérem, hogy beszéljenek a jelöltjeikkel. Most lesz 2 hónap, amúgy is szünet jön, hogy döntsék el, szeretnének-e a bizottsági munkába részt venni, vagy inkább lemondanak. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vállalt feladatot bárki rendszeresen távolmaradásával bojkottálja. Még sokszor arra sem veszik a fáradtságot, hogy távolmaradási okát jelezzék.
7: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút, és melynek Kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos mérések. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Benyhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítésre és továbbításra. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Weihart László tavácsi rendőrkapitányság őrsparancsnok helyettesét hallják.
8: Jelen állás szerint, ha két mérési pontunk van, a sebességmérésre, az nem olyan egyszerű, hogy csak az út szélén megállunk és mérünk. Sajnos technikai eszköz az igényli a GPS jelet, és ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, és úgy végre legyen lefedettsége az eszköznek, itt az eszköznek vannak igényei, és én azt mondom erre, hogy ezt megvizsgáljuk. Ahhoz, hogy külön oda mérési pontot tudjunk igényelni, ahhoz a fényképfelvételek, illetve GPS adatok beküldésével lehet kérni, igényelni egy ilyen pontot. Ezt meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Az jelenlegi, most használatos sebességmérő készüléknek van egy bizonyos hatótáva, illetve van egy igénye, hogy mi az a távolság, amin belül ugye tud hitelesen mérni. Én úgy emlékszem, hogy a 150-200 méter, és hogyha a kisvasutat nézzük, az közel annyi. A másik olyan, ami felvetődhet, az, hogy Pest megyében és országosan is szerintem a 30-as kilométer óra hatája alá eső területeknek a méréséhez ORFK engedély kell.
7: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtos Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahitótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Sajtos Sándort, Tahitótfalu polgármesterét hallják.
10: Határozott ideig felfüggesztésre került az a pályázat, amire erre pályáztunk, és már 4 éve küzdünk ennek a fejlesztésén, létesítésén, és azt szeretném javasolni, kérni képviselő társaimmal, hogy az érvényben lévő árajánlat alapján, amit a Lidl programban beadtunk, vállaljuk be ennek a kiépítését. Gyakorlatilag van egy 4 érvényes árajánlatunk erre a beszerzésre vonatkozóan 2 helyszínt megjelölve, az egyik helyszín Tótfalui település részen a Szabadidőpark területén, és a másik az pedig a kemping mellett van az önkormányzati beszerzett, illetve a Sárkányai is által működtetett kikötő melletti közel fél hektáros területen. Ennek nagyságrendben 7.862.570 forint a költsége.
7: Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyisérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetést kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi Salgó-Tarjáni strand röplabda tornára. Idén is három kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd.
11: Közlekedés.
12: Közlekedés.
7: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
11: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
13: Mega jó hangulatban.
14: Megafon. Nagy utca.

0: reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Reklámot hallottak.
2: 19 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahi Tótfalu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el. Az elkészített dokumentációt még befogadták, azonban határozatlan időre leállították a pályáztatást. A falu polgármestere úgy nyilatkozott, már 4 éve szeretnék megvalósítani a kondiparkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi Salgó-Tarjáni strand röplabda tornára. Idén is 3 kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd. Életének 90. évében kedden éjjel elhunyt Harry Kirén Balázs Béla díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargai Attila egykori alkotótársa és özvegye. Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargai Attilával dolgozott együtt. Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilm sorozat és egész estés animációs film elkészítésében. Emellett fényképezte a Gusztáv és a Peti sorozat epizódjait is. Operatőrként nevéhez fűződik a Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi, az Erdőkapitánya és a Vízipók csodapók sorozat. Tisztított szennyvízzel is feltölthető lehet a Velencei tó, állítja a Magyar Víz és Szennyvíz Technikai Szövetség elnöke. Kovács Károly az Inforádióban beszélt arról, hogy a szürke vízből megfelelő technológia kialakítással egy konténerizált berendezést alkalmazva lehet tisztított vizet létrehozni. Több olyan település is található a Balaton és a Velencei tó környékén, melynek a tisztított szennyvízét adott esetben be lehetne engedni a tavakba. Kovács Károly szerint érdemes lenne erre mentálisan felkészíteni a magyar társadalmat, hiszen máshol, más kultúrákban sikeresen alkalmazzák ezt az eljárást, még akár ivóvízellátási célokat is szolgálva. Villám csapott 5 gyerekbe egy délcsehországi táborban, a csapás egy fát ért el, a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és a tanáraik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. Mindannyian kórházi kezelés alatt állnak. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak, előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
2: Megafon, nagyot szól.

0: 8 óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajné. Hírek. Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi Önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos méréseket. Ezzel bírva rá az autósokat a szabályok betartására. Beinhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítése és továbbítása. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az Országos Rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személyi sérülés, darúval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék víz utánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Oroszország, Kína, valamint a szélső jobboldali és szélső baloldali csoportok egyaránt növekvő fenyegetést jelentenek Németországra. Ezt Alexander Dobrindt, német belügyminiszter közölte a belső hírszerzés jelentését bemutatva. Tavaly 60 ezer büntettet regisztráltak a német hatóságok extremista háttérrel, és nagyjából a tetleges elkövetések száma is 10%-kal növekedett. A bemutatott alkotmányvédelmi jelentés szerint a külföldi államok által elkövetett szabotás, kibertámadás, kémkedés hasonlóan súlyos gond. Németországban tavaly 36 ezer kibertámadás történt, elsősorban Iránból, Oroszországból és Kínából. A belügyminiszter szerint állami struktúrák destabilizálása, politikai befolyás szerzés és a német közbeszédre, közviszonyokra való nyomás és szándék is a háttérben áll.
1: Közlekedés.
0: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
2: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez az

0: hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajné.
3: Hírek.
2: Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztás mérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Életének 90. évében kedden éjjel elhunyt Harry Kirén Balázs Béla díjas animációs operatőr, a magyar rajzfilm meghatározó alkotója, Dargai Attila egykori alkotótársa és özvegye. Munkássága során a magyar animáció kiemelkedő alkotóival, köztük Ternovszky Bélával, Nepp Józseffel, Reisenbüchler Sándorral és Dargai Attilával dolgozott együtt. Közreműködött számos reklámfilm, rajzfilm sorozat és egész estés animációs film elkészítésében. Emellett fényképezte a Gusztáv és a Peti sorozat epizódjait is. Operatőrként nevéhez fűződik a Ludas Matyi, a Vuk, a Szaffi, az Erdőkapitánya és a Vízipók csodapók sorozat. A rendkívüli aszály miatt egyre nehezebb gazdasági helyzetbe kerülnek a délszlovákiai gazdálkodók, hívja fel a figyelmet a szlovákiai agrárkamara. A szervezet szerint a jelentős termés kiesés és a bevételek csökkenése sok gazdaság működését veszélyezteti, miközben a gazdáknak továbbra is magas földadót és bérleti díjat kell fizetniük. Az ingatlan és földadót éppen június végéig kellett befizetni, ami hektáronként átlagosan 26 és 100 euró közötti. Villám csapott 5 gyerekbe egy délcsehországi táborban, a csapás egy fát ért el, a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, amelyben általános iskolás 10-15 év közötti gyerekek és a tanáraik aludtak. A villámcsapás következtében a tábor egyik vezetője elájult, míg 5 gyermek megsérült. Mindannyian kórházi kezelés alatt állnak.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Megafon.
1: So, what do you want to do?

0: hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 22 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. július 2-án. A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Lemondásra kéri a Balassagyarmati önkormányzat független képviselője azokat a külsős bizottsági tagokat, akik nem járnak bedolgozni. Gyuri János szerint vannak, akik nem segítik ötleteikkel a tanácskozást, ezért a helyükre másokat kell jelölni. Az önkormányzati ülésen úgy fogalmazott, a külsős bizottsági tagok beválasztása azért fontos, hogy segítsék a képviselői munkát és hatékony legyen a döntéshozatal előkészítése. Vannak olyanok, akik rendszeresen távol maradnak a munkát, bojkottálják azt. A Fidesz és a Szövetség a Balassagyarmatiakért egyesület esetében egyaránt érvényes ez, közölte. Győri szerint, aki havonta egy alkalommal nem képes erre 60 ezer forintért, az nyugodtan mondjon le. A legtöbbet távol maradó külsős bizottsági tag az a Gyenes Szilárd, aki már az előző önkormányzati ciklusban is hasonló botrányba keveredett, mert nem járt bedolgozni a Városházára. A legaktívabb külsős bizottsági tagok között Lombos István a SZAB és Reznicsek Ferencné a Fidesz-KDNP képviselői vannak. Győri Jánost, Balassagyarmati független önkormányzati képviselőt hallják.
4: Sajnos vannak a bizottságok külső tagjai között, akik rendszeresen távol maradnak a bizottsági üléstől. Fideszes, SZAB részéről egyaránt. Én úgy gondolom, nem kötelező bizottságokban részt venni, aki úgy érzi, hogy havonta egy alkalommal, egy órát, 60 ezer forintért erre nem képes, nyugodtan mondjon le. Vagy megkérheti a jelölő szervezetét, hogy küldjenek helyette mást, aki örülni fog ennek a feladatnak, és segíteni tudja a bizottság munkáját. A jelölő szervezetektől azt kérem, hogy beszéljenek a jelöltjeikkel. Most lesz 2 hónap, amúgy is szünet jön, hogy döntsék el, szeretnének-e a bizottsági munkába részt venni, vagy inkább lemondanak. Számomra elfogadhatatlan, hogy a vállalt feladatot bárki rendszeresen távolmaradásával bojkottálja. Még sokszor arra sem veszik a fáradtságot, hogy távolmaradási okát jelezzék.
2: Nem tartják be az autósok Kismaroson az előírt sebességkorlátozásokat. Különösen veszélyes helyé vált a Szokolyai út, hangzott el a Kismarosi önkormányzat egyik bizottsági ülésén. Az útvonal a népszerű Börzsönyi kiránduló hely Királyrét felé vezet. A közút mellett halad el az Erdei Kisvasút is, melynek kismarosi végállomása egy forgalmas területen a Szokolyai útnál van. A baleset veszély miatt fontosnak gondolja a település vezetése, hogy a rendőrség mobil trafipaxsal végezzen időszakos mérések. Ezzel bírvaráz autósokat a szabályok betartására. Benyhard László, őrsparancsnok helyettes szerint a mérések végzése előtt egy kötelező adminisztráció szükséges. Azt vizsgálják, hogy képesek-e teljesen pontos és hiteles adatrögzítése és továbbítása. Többek között a mérési helyszín GPS koordinátáit zavarás nélkül kell biztosítani, valamint a mérőkészülék mintegy 200 méteres hatótávolságát is figyelembe kell venni. A rendőrség szakembere kiemelte, az érintett útszakasz 30 km/h sebességkorlátozással járható, ezért az országos rendőrfőkapitányság engedélyét is be kell szerezni az új mérési pont létesítéséhez. Benyhart László tavácsi rendőrkapitányság őrsparancsnok helyettesét hallják.
5: Jelenállás szerint, ha 2 mérési pontunk van a sebességmérésre, az nem olyan egyszerű, hogy csak az út szélén megállunk és mérünk. Sajnos technikai eszköz az igényli a GPS jelet, és ahhoz, hogy ezt végre tudjuk hajtani, és úgy végre legyen lefedettsége az eszköznek, itt az eszköznek vannak igényei, és én azt mondom erre, hogy ezt megvizsgáljuk. Ahhoz, hogy külön oda mérési pontot tudjunk igényelni, ahhoz a fényképfelvételek, illetve GPS adatok beküldésével lehet kérni, igényelni egy ilyen pontot. Ezt meg fogják vizsgálni, hogy fennállnak ezek a lehetőségek. Az jelenlegi, most használatos sebességmérő készüléknek van egy bizonyos hatótáva, illetve van egy igénye, hogy mi az a távolság, amin belül ugye tud hitelesen mérni. Én úgy emlékszem, hogy a 150-200 méter, és hogyha a kisvasutat nézzük, az közel annyi. másik olyan, ami felvetődhet az, hogy Pest megyében és országosan is szerintem a 30-as kilométer óra hatály alá eső területeknek a méréséhez ORFK engedély kell.
2: Felfüggesztették azt a pályázatot, amin Tahitót falu önkormányzata egy kültéri testkondicionáló park építését határozta el.

0: Már 4 éve szeretnék megvalósítani a Kondi Parkot, és idén volt arra jó esély, hogy támogatással ez megvalósulhat. De a bizonytalanság miatt inkább azt kérte a képviselőtestülettől, hogy saját költségen épüljön meg a park. Sajtó Sándor polgármester előterjesztette, hogy a meglévő 4 érvényes árajánlatból válasszanak nyertest, és 2 helyszínen telepítsék a sporteszközöket. A grémium határozata alapján 7,7 millió forintból Tahi Tótfalu 2 pontján, a Tótfalui Szabadidőparkban, továbbá a kemping melletti kikötő környezetében is létesítenek ilyen eszközöket. Sajtos Sándort, Tahi Tótfalu polgármesterét hallják.
1: Határozott ideig felfüggesztésre került az a pályázat, amire erre pályáztunk, és már 4 éve küzdünk ennek a fejlesztésén, létesítésén, és azt szeretném javasolni, kérni képső társaimmal, hogy az érvényben lévő árajat alapján, amit a Lidl programban beadtunk, vállaljuk be ennek a kiépítését. Gyakorlatilag van egy 4 érvényes árajátunk erre a beszerzésre vonatkozóan 2 helyszínt megjelölve, az egyik helyszín Tótfalui település részen a Szabadidőpark területén, és a másik az pedig a kemping mellett van az önkormányzati beszerzett, illetve a Sárkányai ügyület által működtetett kikötő melletti közel fél hektáros területen. Ennek nagyságrendben 7.862.570 forint a költsége.
0: Tegnap szinte elnyelte a Földsalgó Tarján belvárosában azt a munkagépet, amely a Rákóczi út felújításán dolgozik. A régi főútvonal egyik szakaszát néhány hete azért zárták le, hogy a kritikusan rossz állapotú utat teljes rekonstrukcióval állítsák helyre. Azonban a markológép alatt megrogyott az út, az oldalára dőlt, és félig elnyelte azt. Nem történt személysérülés, daruval emelték ki a gödörből a gépet. A friss facsemeték nem élik túl az extrém hőséget öntözés nélkül, ezért egy környezetvédő szervezet azt kéri a váciaktól, hogy a lakosok segítsék vízutánpótlással a fiatal fák túlélését. A Bagolybükk Egyesület alapító tagja szerint meg kell óvni a városias környezetben is a zöld felületek, különösen a csemeték védelme lényeges, hiszen azok gyökérzete még nincs mélyen, és a felső talajrétek kiszáradásával a fák is kiszáradnak. Boldog Gabriella úgy fogalmazott, szabad meglocsolni a fákat, senki sem fog érte büntetés kiszabni. A fák nem tudnak odébb menni vízért, csak az ember segíthet nekik. Az egyesület képviselője azt is mondta, néhány vödör víz már nagyon jelentős a kánikulában. Az öntözés este javasolt, amikor a párolgás esélye lecsökken. Tegnap lezárult a nevezés a hétvégi salgótarjáni strand röplabda tornára. Idén is 3 kategóriát írtak ki a szervezők. Női, férfi és vegyes párosok jelentkezhettek. A korábbi években is látványos labdameneteket és izgalmas összecsapásokat láthatott a közönség. Ami az időjárás előrejelzést illeti, napos, de a hételei kánikulánál jóval enyhébb, igazi sportolásra alkalmas körülmények várják az érdeklődőket. Nem csak profi egyesületben játszó sportolókat várnak a tornára, baráti társaságok is szerválhatnak majd.
2: Közlekedés.
0: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert

0: de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 23 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
3: Hírek.
2: Több munkavállalójától is megválik a Budapesti Közlekedési Központ. Miután egy belső vizsgálat kiderítette, hogy magasabb pótlék megszerzése érdekében visszaéléseket követtek el. Az ügyben büntetőjogi jogkövetkezmények is várhatók. A BKK közleménye szerint pár taxi, illetve jármű ellenőrzést végző munkavállaló több ellenőrzést tüntetett fel a jegyzőkönyvekben, mint amelyet ténylegesen elvégzett. Ezen kívül szolgálati gépjárművel menetlevelet is munkaidő nyilvántartást hamisítottak, illetve jegyzőkönyveket változtattak meg több esetben. A magasabb pótlék megszerzésére irányuló visszaéléseket közvetlen felettesük a szakterületi vezető koordinálásával követték el. Az ügyben indult belső ellenőrzést követően az érintett szakterületi szintű vezetőt a cég azonnal felfüggesztette. Majd az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokra tekintettel jogviszonyát megszüntette. Az érintett kör miatt csoportos elbocsájtás várható a közlekedési társaságnál. Emelkedik a cégek számára a közműves ivóvízellátás, szennyvíz elvezetés és tisztítás ára augusztus 1-től. Megjelent a Magyar Közlönyben Gajdos László élőkörnyezetét felelős miniszter rendelete a nem lakossági felhasználók vízi közműszolgáltatási díjak módosításáról. A közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja köbméterenként az eddigi 597 forintról 623 forintra emelkedik. A havi alapdíj is drágul, az a fogyasztás mérő átfolyási átmérőjétől függ. A szennyvíz elvezetésének és a tisztításának ára továbbra is magasabb, a fogyasztással arányos díj 954 forint lesz köbméterenként, az eddigi 914 forint helyett. A havi alapdíj ebben az esetben is a mérő átmérőjétől függ. Példátlan és egyben felemelő, hogy igazi nemzeti egység alakult ki, és már 4-ből 3 magyar támogatja a Tisza kormány működő és emberséges Magyarországért végzett munkáját. Így kommentálta Magyar Péter miniszterelnök szerdán a HVG számára készített medián felmérést, mely szerint a biztos pártválasztók körében 73%-os a Tisza támogatottsága, míg a Fideszé 21%. Bejegyzésében a miniszterelnök azt írta, a példátlan támogatottság megmutatja, hogy a magyarok szinte egy emberként állnak ki a tisztító tűzművelet mellett, és elsöprő arányban támogatják az orbáni gazdasági és politikai maffia elleni küzdelmet. A mostani számok megerősítik, hogy a magyarok, még a fideszesek jelentős része is támogatja a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal felállítását, és az alaptörvény 17. módosítását, értékelt Magyar Péter miniszterelnök. Taylor Swift énekesnő és párja Travis Kelce a New York-i Madison Square Garden stadionban fogja tartani nagyszabású lagziát holnap. Úgy tudni, a Rhode Island-i nyaraló ötlete azért nem valósult meg, mert a sztár pár időközben rájött, sokkal több embert akarnak meghívni, mint amennyit az a helyszín elbírt volna. A stadionban 2000 embert várnak előzetesen, ahol éppen most építenek fel egy kastélyt, ami a népünnepének szánt ceremónia helyszíne lesz.
1: Közlekedés.
2: Ma éjjel Vácon a rádióton mérik az autósok sebességét.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden belsőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.
4: You know, sometimes being on the road is rough.

0: Ez volt a szerelem hullámosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
2: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. július 3-án. A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlölet bűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem iratkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
2: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta.
2: Hírek.
0: Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-éig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátette, a kezdeményezés segítséget nyújt a gyűlöletbűncselekmények, a gyűlöletbeszéd, a zaklatás, valamint a nemzetiségi jogokat sértő esetek kezelésében is. Továbbá a települési roma önkormányzatok szakmai és törvényességi támogatását is biztosítja. Két postai kézbesítő is életét vesztette a múlt heti brutális 40 fok feletti hőségriadó idején munkavégzés közben. A szerencsétlenségekről a közösségi médiában kezdtek el terjedni a hírek, számolt be a Blick alapján az Index. Az internetes újság felkereste a Magyar Postát, amely hivatalosan is elismerte, hogy két munkatársukat is elveszítették, ám a részletekről a vizsgálatok lezárultáig egyelőre nem nyilatkozhatnak. Az eset körülményeiről a postás szakszervezet sem kívánt bővebb felvilágosítást adni. Burján Ildikó elnök meglehetősen szűkszavúan reagálta a szerkesztőségnek küldött levelében, azt azonban kiemelte, hogy a munkáltató több óvintézkedést is bevezetett a kritikus napokon. Meglepő véleményt osztott meg nemrég egy interjúban Jennifer Lopez. Az énekes színésznő szerint a szakítások nem kudarcok, őszintén úgy érzi ugyanis, hogy azok ugródeszkaként működnek. Azt is elárulta, úgy véli, ha az emberek összetörik a szívét, mégis ő a győztes, mert ha valaki a sebek elkerülése miatt soha nem mer szakítani, az az igazi vesztes.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Megafon. Nagyot szól. Oh.

0: Két óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Györfi Betta. Hírek. Az iskolakezdési támogatás első részletét 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalja a Magyar Államkincstár, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter részletezte, minden iskolás gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, automatikusan megkapja a 100 ezer forintos hozzájárulást. Ezen felül jár a juttatás az emelt összegű családi pótlékban részesülő, tartósan beteg, súlyos fogyatékossággal élő fiataloknak is. Emellett jogosultak lesznek a sajátos nevelési igényű gyerekek, valamint a dobbantó programban és a műhelyi iskolai képzésben résztvevő diákok is. Kiemelte, minden olyan tanuló után utalják a 100 ezer forintos összeget, aki egyszülős családban nevelkedik, de megkapják a gyermekvédelmi intézményben vagy nevelőszülőknél élők is. Az augusztus 24-ig elutalt első részletet a 2. novemberben követi utalvány formájában. Jogsegély és információs szolgálatot indított a magyarországi romák országos önkormányzata. Első körben Budapesten, Miskolcon és Pécsen kezdik meg működésüket a regionális irodák, közölte a szervezet elnöke a fővárosi központ megnyitóján. Dancs Mihály elmondta, a hálózat egységeiben a cigány emberek jogászokkal, jogvédőkkel találkozhatnak, hozzájuk fordulhatnak például a hatóságoknál, a hivatalokban és az oktatási intézményekben tapasztalt problémáikkal. Hozzátett,